ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, már 2 óra is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez az óra is tele lesz igazi mai slágerekkel változatosan, és hozok mindjárt egy olyan énekest, aki egyébként, ha nem énekelne, simán lehetne edző, vagy akár profi teniszező, mert hogy konkrétan ezt csinálta régebben. Edzősködött, teniszezett, most meg énekel, és milyen jó váltás volt ez. A mi szempontokból tuti, Ray Dalton jön! Az igazi mai sláger a Blood Running.

0: Rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Ettől, aki erre a szilveszterre újra meghívást kapott a Maldív-szigetekre. Ott fog zenélni. Most meg itt a Rádió Egyen hozza az igazi mai slágerét. Ez a Hiami kellemes éjszakát.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hiami. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Ez a Rádió 1, hogy csak igazi mai sláger, megy a konténerjátékunk pedig továbbra is pörög adásban, és akár személyesen is lehet gyűjteni kulcsokat, ez nagyon fontos. Hétfőn a Corvin Plázánál lesz, ott is egy csomó extra kulcs, amit be lehet tőle zsebelni. Megéri? Én meg a Swiss Disco! Rehabbel, Sam Felder, az igazi mai sláger, a Sleep Tonight, ezt indítom már is.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órára is nagy kedvenceket válogattam, és hogy mennyire? Hát hozok például újdonságot Martin Garrixtől és Ed Sheerantől, hozok óriási kedvencet Iva Maxtól, az egyik elsőtől a Sweet But Psycho-t, de azért közül jön majd a Walmart és Szikora Robi párosa is, a kezdésen pedig Loyal Get Lucky-val. Én mondtam, igazi változatosság, igazi mai slágerek a következő órában is megszakítás nélkül, csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfény szűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információ özön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

azt a mekkora lendület! Három óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek továbbra is, és most arra gondoltam, hogy egy nagy haveri párost választok, akik egyébként nem csak eljátszák, hanem az infók szerint tényleg jobban vannak, hát nem tudom, nem voltunk még egy társaságban, bár adnám, de tényleg nagyjából látszik is szerintem rajtuk, hogy tényleg nem csak megjátszott dolog a marketing kedvéért, mert én Gerix és Ed Sheeran között, akik azért tegyük hozzá, nem akármilyen zenét raktak most le az asztalra nekünk. Az igazi mai slágerek között a legújabb tőlük a Repeat It, amit már is indítok. Stay.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig Balázséknak is jön a vadi új játék, az őrült cipős kvíz. Nem akármilyen kérdésekkel, amiben azért lesznek segítségek, de az is ebbenyúlós lesz a segítség, mert hogy 25 000 forintot kell érte kicsengetni idézőjelben, vagyis hát ennyi jön le a nyereményből, hogyha kérünk segítséget, de a perfektek vagyunk, akár 100 000 forintot is nyerhetünk jövő héten. Csak itt a Rádió 1-en Balázséktól, közben pedig az igazi mai slágerek így fél négy magasságában is, most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia, amit indítok.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Tényleg mindenki Rádió 1 konténer és kulcsvarászat lázban ég, amit meg tudok érteni. Hihetetlen nyeremények idén is a konténerben. Nem lehet mindent tudni, de amúgy aki nagyon figyelt, az egy-két info morzsát már elcsipett arra, hogy mi az, amit tudja, hogy van a konténerben. És lehet gyűjteni még a kulcsokat. Na ez a lényeg. Meg hogy továbbra is jönnek az igazi mai slágerek, most az egyik legújabb Loitól, David Puentezzel, ez a Golden Summer, itt a Rádió.

0: Holnap pedig friss műsorral, most viszont mutatom, hogy mivel kezdem a következő órát. Nagy kedvenc! Alex Kenji Bambolé, pár perc is ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsens javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmy-vel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmy használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető, nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, bár 4 óra után járunk, kellemes éjszakát, jó utat, vezessünk óvatosan, ha van bármi info, az jöhet. Én pedig ebben az órában is készülök a legnagyobb kedvencekkel, most egy picit leragadtam az M betűnél, mert Martin Garrix és Miley Cyrus is jön, előtte viszont J-Lo és az első közös munkája David Guettával, ami mindjárt óriási siker lett. Ez a Save Me Tonight az igazi mai slágerek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és továbbra is lehet kulcsokra vadászni. Milyen kulcsokra? Hát, a rádió egy konténert nyitó kulcsokra, mert egy idén is nyitni fogja. Ez meg az újdonság Robin Schulz-szól a Belle Times.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják,
1: mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Már nagyon jó vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik rá, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játszunk az igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Igen, ez a motto. Nálunk is itt a Rádió 1-en. Jövő héten pedig Balázsiknál indul a vadió játék, az őrült cipős kvíz, amivel naponta akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni. Nagyon érdekes, nagyon vagány, valamennyire cipővel kapcsolatos kérdések, de jó lesz! Ahogy ez is jó, Shakirától a Die Die az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenéjétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Hétfőre halasztották a Körmendi úti körforgalom lezárását. Frontálisan ütközött két autó zsirán. Köszöntöm a hallgatókat, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott porta napokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
2: Az eső átírta a szombathelyi Körmendi úti körforgalom felújításának menetrendjét, közölte a kivitelező. A péntekre tervezett munkák egy részét hétfőn végzik el, ezért szeptember 14-én reggel 8 és délután 4 óra között lezárják a centrum, valamint Ják felé vezető be- és kihajtó ágakat. Körmend irányából a belváros a 86-os főút és az Újvilág utca felől lesz megközelíthető. Csorna irányából ugyancsak az Újvilág utca felé terelik a forgalmat, Ják felől pedig a Temesvár utca, Nárai külső utca, Ferenc István utca útvonalon lehet kerülni. Frontális karambol történt Zsirán, a Salamonfai utcában két személyautó ütközött össze. Az utasok még a tűzoltók érkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egyik kocsi akkumulátoránál hevülést tapasztaltak, ezért az áramtalanítás után vízsugárral visszahűtötték a motorteret. A műszaki mentésben 4 település tűzoltói vettek részt, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Az okostelefon sokaknak az utolsó eszköz, amit elalvás előtt még kézbe vesznek, de a késő esti mobilozás bizonyítottan rontja az alvás minőségét. A kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelődését, így nehezebben alszunk el, felületesebb lesz az éjszakai pihenésünk. A folyamatos értesítések, a közösségi média görgetése pedig túlpörgeti az agyat, ami megnehezíti a kikapcsolódást. A tartósan kevés vagy rossz minőségű alvás csökkenti a koncentrációt, növeli a stresszt, és hosszú távon hozzájárulhat anyagcserebetegségek kialakulásához. Éppen ezért fontos, hogy tudatosan kezeljük a lefekvés előtti képernyő használatot. Érdemes legalább 30-60 perccel előtte félretenni a telefont, és nyugodt tevékenységgel, például olvasással vagy halkzenével készülni az alvásra. Ha ez nem mindig kivitelezhető, kapcsoljuk be a kékfényszűrő módot, amely melegebb árnyalatúvá teszi a kijelző fényét. Jó megoldás a digitális takarodó bevezetése. Állítsunk be esti emlékeztetőt, ami jelzi, hogy ideje letenni a telefont. Ha ezekre figyelünk, az online kommunikációról sem kell teljesen lemondani, de a testünknek és az agyunknak megadjuk az esélyt a valódi pihenésre, ami elengedhetetlen a jó közérzethez és a másnapi teljesítőképességhez. De reggel is fontos a mértékletesség. Sokan az ébresztő megszólalása után azonnal a telefonért nyúlnak, elolvassák az értesítéseket, híreket, közösségi posztokat. Ez a gyakorlat azonban megzavarhatja a természetes ébredési folyamatot. Az agyunk reggel még az alvásból az ébrenlétbe való átmenet fázisában van, és ha ilyenkor hirtelen erős fény és információözön éri, az stresszreakciót válthat ki. Ehelyett próbáljunk meg telefon nélkül ébredni, vagy legalább halasszuk el a képernyő használatot 20-30 perccel. Hagyjunk időt a szervezetünknek, hogy fokozatosan ébredjen, nyújtózkodjunk, ígyunk egy pohár vizet, húzzuk el a függönyt, és engedjük be a természetes fényt. Így a nap első órái nem a rohanásról és a stresszről, hanem a feltöltődésről és a fókusz megteremtéséről szólhatnak.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is lágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már 11 perc járunk 5 óra után, szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, szeptember 13-a van, a Kornéloka névnap, a sok-sok boldogságot nekik, az igazi mai slágerek között pedig nem sokára jön a rádió egy DJ Jamina, Tóvaj Renivel és a Field of Fire-rel, előtte viszont Lady Gaga-t hozom, ez az Abrakadabra, szép reggelt!

0: azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem túlzás azt mondani, hogy egy ország találgatja, hogy mit rejt a Rádió egy konténer. Tavaly azt gondolom összességében mindenkinek leesett az áll, amikor meglátta és meghallotta, hogy teljes egészében mi minden van, és mi minden fér bele ebbe a konténerbe. Idén valami hasonló lesz, és idén is egy valaki nyerheti meg, ahhoz viszont, hogy közte lehessünk elvben a nyerteseknek, szereznünk el egy kulcsot, mert hogy valamelyik kulcs nyitni fogja a konténer ajtót, ez pedig adásban is be lehet zsebelni, viszont be lehet zsebelni akár hétfőn is a Corvinpláza előtt, mert hogy ott is ott vár majd mindenki 10 órától egy csomó extra kulcsal. Én meg Accentet hozom most, Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave It a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely a hétvége ilyen lájtos őszi-esben folytatódik, kb. Úgy, mint tegnap, ilyen 22 fokos napi csúcs, elvileg elszórtam még akár napsütés is lehet, ami szerintem jó hír. Az igazi mai slágerek között pedig David Guettával készülök, Kim Petrusszal, ez a When We Were Young. Amit pár percen belül a hírek után indítok is itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Nem várt helyen okoz egyre nagyobb problémát a mesterséges intelligencia. Nemrég a Bitport beszámolt róla, hogy a Wikipédia szerkesztőinek kellett megállt parancsolniuk az AI által generált tartalmaknak. Az eset jól példázza, milyen kihívásokkal néz szembe az online tudástár. Tavaly ősszel indult el a Wiki projekt AI Cleanup nevű kezdeményezés, amelynek célja az Emmy által készített hiteles forrás nélküli szövegek kiszűrése. Hangsúlyozzák azonban, hogy ez nem azt jelenti, hogy elleneznék a nyelvi modellek használatát, csupán a pontatlan, úgynevezett halucinált tartalmak elterjedését kívánják visszaszorítani. Előfordult, hogy a Google is terjesztett hasonló problémás szövegeket, amelyek nonsense javaslatokat tettek, például, hogy együnk követ vagy ragasztót. A Wikipédia vezetőinek eredeti terve az volt, hogy az Emmy segítségével automatikus összefoglalókat készítsenek, amelyek könnyebbé teszik a cikkek értelmezését, megfelelő szerkesztői ellenőrzéssel és egyértelmű jelöléssel. Egy próbaverzió már elérhetővé vált böngésző bővítményként, és a teljes bevezetést most júniusra tervezték, ám a szerkesztői közösség ellenállása miatt ezt a projektet hamar felfüggesztették. Az Emmy-vel generált tartalmak elleni fellépés fontos kérdéseket vet fel, miként tudjuk biztosítani az online tudás hitelességét. A Wikipédia közössége, amely több évtizednyi szerkesztői szabályozás eredménye, ma az önkéntességre épít. Épp ezért hangsúlyozzák, a jövőben nem indulhat el semmi a szerkesztők bevonása nélkül. Mindez rávilágít arra, hogy az Emmy használata az online enciklopédiában is potenciális forrása lehet félrevezető nem ellenőrzött tartalmaknak. A megoldás átlátható közösségi ellenőrzésre épülő folyamat, ahol a mesterséges intelligencia csak támogat, de nem dönt. Ezek a lépések elengedhetetlenek az internetes tudástár megbízhatóságának és integritásának megőrzéséhez a digitális korszakban, vallják a Wikipédia szerkesztői.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Reggel 6-tól ma még nem jönnek Balázsék, de 8-tól igen, a Balázsék Weekenddel. Jövő héten hétfőn, vagyis hát ez igazából már holnap reggel. Szóval, hogy akkor viszont jönnek, és hozzák a vadi új játékot. Ez lesz Balázsék őrült cipős kvíze, amivel naponta akár 100 000 forintot is lehet nyerni. És nem mellesleg, jövő héten is lesz live mix, amiben rendszeresen szerepel Regán Lili is. Tőle indítom már is az újdonságot, ez a Hia Mi itt a Rádió 1-en.
1: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom, a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott porta napokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tímea, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
2: Folyamatosan karban tartják a Vasi Skanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a Körmendi Kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az egyesület zászlajára. Adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. 50 év után ismét együtt ültek az iskolapadban a kőszegi Jurisics Miklós gimnázium egykori diákjai. Az intézmény 1976-ban végzett három osztályának tanulói érettségi találkozóra tértek vissza régi iskolájukba. A dísztermi köszöntő után az osztálytermekben idézték fel a közös emlékeket és az elmúlt 5 évtized történéseit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az egykori diákok a temetőben elhunyt osztálytársaikra, az iskola kertjében pedig a balesetben meghalt tanulókra is emlékeztek. A résztvevők úgy fogalmaztak, ma is büszkén és szeretettel gondolnak a Kőszegen együtt töltött gimnáziumi évekre. Különleges tárlat nyílt a Zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái.
1: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kiderült, mi okozhatta a Szent Gotthárdi motoros tragédiát. A vasút mellé költözik a kőszegi buszpályaudvar. Ősziessé fordul az idő. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Munkagépnek ütközhetett a Szent Gotthárdon, halálos balesetet szenvedett osztrák motocross versenyző. A beszámolók szerint a férfi edzés közben egy ugrató közelében álló munkagépet túl későn vett észre, már nem tudott korrigálni és a jármű kanalának csapódott. A 46 éves motorost mentőhelikopterrel vitték a szombathelyi kórházba, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy életét már nem tudták megmenteni. A férfi korábban versenyzőként, később pedig csapatvezetőként is ismert szereplője volt az osztrák motocross sportnak, írja a vaol.hu. Új közlekedési csomópont építése kezdődik Kőszegen, amelynek részeként megszűnik a Liszt Ferenc utcai buszvégállomás. Az új helyi és helyközi buszpályaudvart közvetlenül a vasútállomás mellett alakítják ki, így egyszerűbbé válhat az átszállás a vonatok és a buszok között. A közös peronnál új buszállások, fedett utasvárók és fűtött-hűtött váró is épül, emellett 54 férőhelyes P+R parkolót alakítanak ki. A csaknem 2,5 milliárd forintos kivitelezés tervezett befejezése 2028 márciusa, tudta meg a Vaol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
4: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíróban, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
2: Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Arra gondoltam, hogy most ilyen kis lágyan kezdjük a reggelt. Alex Warren Ordinary, tökéletes dal arra, hogy kávézzunk, ébredezzünk, aztán viszont aki egy picit lendületesebb arra vágyik, de annak is jó hírem van, mert hogy mindjárt hozom két ót is a Turn the Lights Off-fal, itt a Rádió 1-en. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger. Megy közül pedig Cyril, akinek nyáron volt a lagzia is. Azt nagyon bírom, hogy három poszt van nála kiemelve még mind a mai napig Instán. Az egyik az az, amikor Wiz Khalifával egy picit jammelgetnek, a másik az észak-amerikai turnéjáról, a harmadik pedig a Rádió 1 születésnapi fesztiválról májusban, mert hogy annyira jól érezte magát ő is, meg hozzáteszem mi is a szettje alatt. Na ez meg az egyik legnagyobb kedvencünk tőle. Az igazi mai slágerek között Cyril és a Stumbling In a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új parkolóhelyek készülnek Körmend belvárosában, kitárulnak Kőszeghegy alja portái, őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kocka kőburkolatot, és mindegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint, írja a Megyei Napilap. Kőszeghegy alja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos program sorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencs, Apáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszeg, Doroszló és Bozsok portái nyitják meg kapuikat. Az ingyenes események között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és érkezik az MTV VMA idén is, a Video Music Awards szeptember 27-én, aminek kiderült, hogy ki lesz a házigazdája. 2026-ban Snoop Dogg. Na, most pedig egy olyan előadó, aki ezt a díjat többször megnyerte. Kevin Harris, John Newman-nel jön az igazi mai sláger, a Blame, amit már is indítok.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kulcsvadászat pedig folytatódik itt a Rádió 1-en, megint szereztünk egy konténert, és ha már van konténerünk, gondoltuk megtöltjük ajándékokkal. Tel is tele! Egy hallgató pedig, aki ki fogja tudni nyitni a konténert, az összeset megnyeri. Na, szóval még lehet gyűjteni a kulcsokat, megéri, és hétfőn még akár extra kulcsokhoz is jutunk, hiszen Attis is megy a Corvin Plázához 10 óra után, és ott lesz nála néhány extra kulcs, amit be lehet zsebelni. Én meg közben hozom az igazi mai slágereket, most Toytól és David Puentes-től, ez a Golden Summer, szép reggelt, jó hétvégét!

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel 7 óra előtt járunk, már csak 1 óra is jönnek Balázsék is, 8-tól a Balázsék Weekenden. Viszont a következő órát arra gondoltam, hogy a nyár egyik legnagyobb kedvencével indítom. Hát elég őszies már a hétvégénk, az első ilyen őszies hangulatú hétvége. De jól fog esni! Alex Kenji és a Bambolé! Pár perc és ezzel folytatom a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: 5000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papos vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
5: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A Padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek pannonvárszínház.hu.
4: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
6: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
7: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
8: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Macsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Rádió
1: 1! Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Hétfőre halasztották a Körmendi úti körforgalom lezárását. Frontálisan ütközött két autó zsirán. Köszöntöm a hallgatókat, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
2: Az eső átírta a szombathelyi Körmendi úti körforgalom felújításának menetrendjét, közölte a kivitelező. A péntekre tervezett munkák egy részét hétfőn végzik el, ezért szeptember 14-én reggel 8 és délután 4 óra között lezárják a centrum, valamint Ják felé vezető be- és kihajtó ágakat. Körmend irányából a belváros a 86-os főút és az Újvilág utca felől lesz megközelíthető. Csorna irányából ugyancsak az Újvilág utca felé terelik a forgalmat, Ják felől pedig a Temesvár utca, Nárai külső utca, Ferenc István utca útvonalon lehet kerülni. Frontális karambol történt Zsirán, a Salamonfai utcában két személyautó ütközött össze. Az utasok még a tűzoltók érkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egyik kocsi akkumulátoránál hevülést tapasztaltak, ezért az áramtalanítás után vízsugárral visszahűtötték a motorteret. A műszaki mentésben 4 település tűzoltói vettek részt, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Én pedig egy óriási kedvencet választottam mindjárt Alex Kenji után. A Bambolét Benson Boone követi, aki óriási hullámvasúton ment keresztül az életében. Tényleg az utóbbi időben volt minden, még olyan időszaka is volt, amikor nem volt hol laknia. Hát most meg a fél világ az ő zeneit hallgatja. Ez a Beautiful Things tőle.
1: Four.

0: these beautiful things that I see.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten, vagyis hát igazából az már holnap, jön Balázsék új játéka, az őrült cipős kvíz, amivel akár 100 000 forintot is be lehet zsebelni naponta. Vannak mentővek, lesznek segítségek, csak hát picit sokba kerül, mert hogy segítségenként 25 000 forintot bukunk a nyereményből, szóval megéri képben lenni, nagyon vagány kérdések cipővel, lábmérettel, ehhez hasonlókkal, és hát magával a játékkal, holnap Balázséktól. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runnin' itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiderült, mi okozhatta a Szent Gotthárdi motoros tragédiát. A vasút mellé költözik a kőszegi buszpályaudvar. Ősziessé fordul az idő. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Munkagépnek ütközhetett a Szent Gotthárdon, halálos balesetet szenvedett osztrák motocross versenyző. A beszámolók szerint a férfi edzés közben egy ugrató közelében álló munkagépet túl későn vett észre, már nem tudott korrigálni, és a jármű kanalának csapódott. A 46 éves motorost mentőhelikopterrel vitték a szombathelyi kórházba, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy életét már nem tudták megmenteni. A férfi korábban versenyzőként, később pedig csapatvezetőként is ismert szereplője volt az osztrák motocross sportnak, írja a vaol.hu. Új közlekedési csomópont építése kezdődik Kőszegen, amelynek részeként megszűnik a Liszt-Ferenc utcai buszvégállomás. Az új helyi és helyközi buszpályaudvart közvetlenül a vasútállomás mellett alakítják ki, így egyszerűbbé válhat az átszállás a vonatok és a buszok között. A közös peronnál új buszállások, fedett utasvárók és fűtött-hűtött váró is épül, emellett 54 férőhelyes P plusz R parkolót alakítanak ki. A csaknem 2,5 milliárd forintos kivitelezés tervezett befejezése 2028 márciusa, tudta meg a Vaol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
2: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíróban, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak. Most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíró, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
1: Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a friss infók szerint pedig idézőjelben poloskák keresztanyja lett Taylor Swift. Ugyanis négy újonnan azonosított rovarfaj kapott olyan nevet, ami az énekesnőhöz vagy az albumaihoz dalcímeihez kapcsolódik. A Rádió 1.hu-n egyébként írunk még erről. Én viszont hozom már is az igazi mai slágerét, Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

után jön már is Shakira, és egy olyan dal, ami ezt a nyarat abszolút leuralta, hát kezdve ugye a foci VB-vel, a Die Die, amit indítok, most és pár perc, és nyomasztó Balázsék jönnek a Balázsék Weekend, de Király Tamást hallottátok, további jó hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Új is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos fotelre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta. Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tökfesztivál, a Családok Fesztiválja.
5: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
6: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
7: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: játsz egész nap. Csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak.
0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Új parkolóhelyek készülnek Körmend belvárosában, kitárulnak Kőszeghegy alja portái. Őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik. Több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Moziköz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kocka kőburkolatot, és mindegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint, írja a Megyei Napilap. Kőszeghegy alja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos program sorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencs, Apáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszeg, Doroszló és Bozsok portái nyitják meg kapuikat. Az ingyenes események között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
3: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtestrákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
2: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben!

0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi van ezzel a nagyon szeretem agrál- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium bejegyzése? Nem tudom, hogy olvastátok-e, két magyar lipicai ló ügye. Hát ez a visszakért vagy vissza nem kért ajándékok története zseniális.
2: De micsoda, mi volt a lóval?
1: Ugye a lóval az volt, hogy az angol királytól ők elvileg az agrár- és élelmiszergazdasági felelős minisztérium visszakért két lipicai lovat, amit pár éve adtak ajándékba kölcsön. De ez már így önmagában nagyon fura, hogy ajándékba adom, de kölcsön adom, de hogy adom, mint adom. És ők most kitettek egy posztot, és arról szól a poszt, hogy az elmúlt napokban több sajtóorgánumban megjelent, hogy Magyarország vissza akarja kérni a harmadik Károly brit király udvarában található két magyar lipicai lovat. Oh. Ez nem igaz. A lovak 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján kerültek a királyi családhoz, és továbbra is a magyar állam tulajdonában vannak. Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott. Ojjaj. Ezt követően a hibát haladéktalanul korrigáltuk, és a brit fél számára is egyértelmű tettük. Nem akarjuk hazahozni a lovakat. Hogy kell ezt elképzelni valójában? Vizsgáljuk meg!
3: Nelson és Iveco.
1: Nelson és Iveco, ami egy kamion is egyben így van.
3: Igen, igen, igen. Nelsont azt még értem, ugye? A angol viszonylatban is, de az Iveco nevet nem, de ezen ne akadjunk meg. Tehát küldesz két lovat.
1: Ajándékba.
3: Ajándékba. Ez egy kölcsönadási szerződés, tehát ők ugye szolgálatba állnak a brit királyi hadseregnél, vagy nem tudom hol, de tulajdonképpen akkor az a mi lovunk.
1: Igen.
3: Ugye?
1: Az a mi lovunk, amit megpróbálunk visszakérni.
3: De nem akarjuk visszakérni. Nem, csak elírtunk valamit.
2: Most értelmeztem ezt a szöveget, amit ti beszélgettetek itt. Az a helyzet, hogy ők kölcsönadták ugye a lovat, és hogy úgy akarják kölcsönkérni, hogy nem is akarják kölcsönkérni, mert azt akarják, hogy a magyar lipicai tenyésztés és a magyar-brit kapcsolatok nagykövetei legyenek. Tehát ez annyit jelent, hogy ki akarnak vinni néhány kis kancát oda, hogy...
1: Hogy szaporodjanak a lovat.
3: Jó, de a kérdés, hogy mit írsz? Amit félre lehet úgy érteni, hogy kérem vissza a lovat.
2: Igen, dear Lord, I hope this letter finds you well.
1: Igen, please.
2: Can I get my...
1: My horses back.
3: Ja.
1: Can I get my horses back. Igen. Tehát megírom neki, hogy kölcsön kérem. Majd ezek így lihegnek, nem adják, nem adjuk oda, majd szólunk, írunk egy másik levelet, ahol tisztázzuk mi azért. Mi nem is kértük vissza, csak rosszul írtunk valamit félreérthetően a levélben. Érted? Félreérthetően, pontatlanul fogalmaztunk. Nem vissza. Kérjük.
3: Ez olyan, mint a same in English.
1: Same in English, igen,
2: dear
1: nagyjából.
2: Dear
1: Charles, please give me the horses back. Oh no.
2: I attached a photo of my wife. No, this is a horse. Yes.
1: Very nice horses.
2: I hope Camilla is well. Yes. Please send back horse. Igen.
1: Majd megírjuk, hogy várj, tisztázzuk a dolgot. Nem kérjük vissza a lovakat, csak pontatlanul fogalmazunk. Oké, okay, mondd meg nekem, ha add ide, add vissza, és a pontatlanul fogalmazok, mi az eredeti? Na. Meglátogatnánk őket? Lovagolnánk egyet rajtuk? Szeretnénk, hogy újra a magyar istálókat gazdagítsa? Hol van az ad vissza pontatlan fogalmazása ahhoz képest, hogy azt mondod, hogy pontatlanul fogalmaztunk. Akarjuk visszakérni.
2: Ezt jól megfogalmaztam. Ezt mondták, hogy szeretnék, biztos nagyon ilyen fennkölten fogalmaztak, és azt mondták, szeretnénk, ha újra felvilágoztatnánk a magyar lóudvarokat is ezekkel a nagyszerű paripákkal, és visszajöttek, hogy hát akkor küldjük.
1: Akkor küldjük. És aztán nem küldjük.
2: De nem úgy akarjuk, hanem azt akarjuk, hogy a ti udvarotok legyen magyar.
1: Igen, igen, akkor mi megyünk oda, nem jön, ne gyertek ide. De adjátok vissza lovat, nem adjuk vissza lovat. Egyébként szemét dolog, hogy nem adják vissza lovakat. Azért azok a mi lopaink, azok lipicai lovak, ugye? Bár a lipicai származás az egyébként nem magyar, ugye? Tehát a lipicai lovak nem Magyarországról származnak. De nem is ez a lényeg, de hogy akkor most mi történik ebben az abszurd dologban? Egyébként ajándékot visszakérni, az nem annyira, az nem annyira
2: nem
1: működik.
2: Elegáns. De ilyenkor leírod magadba a veszteséget, és továbbász. Nem próbálsz meg visszaszerezni valamit, nem?
1: Give me my horses back. No. Yes. No. Yes. No. Thank you.
2: És a végre, maybe.
1: Maybe. Igen. Vagy inkább az egészet felejtsétek el. Majd ment a másik levél, amiben leírják, hogy pontatlanul nem úgy, fogalmazunk, igen. Nem kérjük a lovakat?
3: Az irodalmi angol megfogalmazással lehetett baj? Tehát a fordító hibázott?
2: Igen.
1: Azért ez átmegy egy-két kézen ez a levél.
2: Hát figyelj, én nem tudom, szerintem az lehetett, hogy ők azt gondolták, hogy a ChatGPT segítsége pontosan elég lesz ez a levélhez, és nem fizettek az irodalmi fordítója, és utána kiderült, hogy ez butaság volt. Uh-huh. Én erre tippelek.
1: Ők azt nem azt írták, hogy vissza akarjuk kapni, csak a kölcsönszerződést szeretnék felbontani.
3: Hát de az ugyanaz. Hát ha én már nem akarom neked kölcsönadni, az azt jelenti, hogy ad vissza. Jó. Tehát kölcsönadtam a Zsülnek egy telefontöltőt.
1: De szeretném felmondani a kölcsönadási szerződést.
3: Szerződés az azt jelenti, hogy adja vissza.
1: Tartsd meg a lovakat, csak ne legyen kölcsönadási szerződés. Az ugye elég értelmetlen. Oké, mit tudunk felajánlani cserébe? Mit tudunk két, adják vissza a lovainkat?
3: Két puli kutyát.
1: Mi az, milyen olyan értékünk van? Mit tudunk, mi hasonló, hasonszőrű két lipicai? Mi van, ami nekünk van és nekik nincs, hogy ez a két ló ez visszakerüljön? Mit tudunk nekik adni?
2: Hát vannak ugye pumik.
1: Pumik, puli, igen. És pulik, a szokásos, kuvaszok. Igen, és a szokásos magyarálatok.
3: Szóval azt azért nehéz lesz Vizsla. Beadni Károlynak, hogy volt két és fél méter magas lovad, most van térmagassági két kutyád, az nem ugyanaz.
1: Az nem ugyanaz, igen.
2: Vagy három vizsla, vagy hat vizslafül.
1: Igen. De van vizsla. Nagyon jó megfejtés, a lovak értékében CBA utalvány. Vásárolják le nálunk a lovakat, igen. Nem?
2: De.
1: Vásárolják le, vigyék el, tehát hogy adjunk neki két rackajukot. Tehát, hogy valamit azért mi is tudunk adni. Nem szép dolog az angoloktól, hogy
2: de
1: nem
2: adják vissza
1: ezeket
2: a lovakat. De van
1: nekünk
2: az a hátas lovunk, az M-betűs, mi annak a neve? Amit...
1: Muraközi? Marra gondolsz? Muraközi.
2: Muraközi, tessék. Azt
1: tudod, most... milyen...
3: Nem mutatna olyan szépen.
1: Rejtett tartalékai
3: van. Mert az egy olyan nagyon erős ló. Az egy munkaló.
2: Igen. Munka, és akkor most akkor nem kell dolgozni Angliában, vagy mi van?
1: Azt mondja, hogy egy német Balázs két lóért, szerintem jó díj.
3: Ha a zebrák megvannak még,
1: ha egyébként még élek a zebrák, akkor simáj.
2: Hát igen. Ezt megnéztem a Murakozit, hát ez nagyon cuki.
1: A Murakozi lóak is iszonyatosan kedvesek.
3: Most ne kezd el, hogy neked kell legyen.
1: De ez a következő. Harmadik, hogy
3: Ferencváros közepére.
1: Harmadik, hogy megtanulok lovagolni, a negyedik, hogy jövő héten kell egy ló.
2: Hát de hát én így nézek ki, mert így gondolok magam, de hogy ezt a Murakozi állít a Google-ben. Nézd meg, vagy vaskos lábak, vaskos has.
1: Igen, viszonylag alacsony ló, nagyon széles a háta, az gyönyörű. Nem egy olyan magas ló, vannak magasabb lovak, igen. Tehát mondjuk egy holland fríz az jóval magasabb mondjuk, mint egy muraközi.
2: Nagyon lassan mozog. Nem szabad megijeszteni.
1: Írjatok már, drága hallgatók, volt-e veletek olyan eset, amikor valaki adott valamit, akár úgy, hogy kölcsönadta, de gyorsabban visszakérte, mint erre mi szállítottak, és nem pénz, vagy megbánta, hogy odaadta, és ajándékformájában visszakérte. Van ilyen, hogy valaki visszakér ajándékot? Van olyan, hogy figyelj, kölcsönadtam, odaadtam, nem akartam, ad vissza. Hoztunk nektek valamit, szeretnénk visszakapni? Jönnek ilyen SMS-ek?
3: A vállásnál ott biztos nagyon sok ilyen van.
1: Tehát például a vállásnál szülinapi ajándékot visszakérsz?
3: Hány ilyet hallod? Nem hallottál még ilyet? De
1: mennyire piti?
3: Nagyon.
1: Váltok, volt egy ajándékod, te odaadtad neki, jó, ilyenek is jöhetnek, oké, férjek, feleségek, exek, nyugodtan.
3: De
1: volt,
3: az van sok.
1: Az van, tehát volt egy férjem, vett nekem egy kocsit, mi válunk, és jött az e-mail, vagy fölhívott, hogy add vissza az autót.
2: Kaphatok egy lovat?
1: Én tudtam, hogy...
3: Igen, veszünk neked egyet.
1: Kapsz egy lovat, de csak kölcsön.
2: Olyan frizzt kérek, most megnéztem.
1: A holland frizzt nézed?
2: Igen, egy nagy frizurával.
1: Amin lovagoltam a Monsantitben, az elején, az egy holland frizzló.
2: Komolyan.
1: Igen, az egy frizzló volt. Az egy óriási nagy lovak.
2: Megfríz vagy sima?
1: Megfríz, és van, ez egy picit csoki öntet. Ja, így tudod. Tehát, hogy tulajdonképpen ajándékot nem kérsz vissza sem. Nincs az életkörülmény. Azt adtam, azt rád költöttem, az a tiéd.
3: Vannak
1: az
3: érzésekben változások. Egy csomó, de még szerintem baráti sztorit
1: is. De akkor is az fenntartott egy köztünk lévő nexust, akkor abban a formában az ajándék volt. Ha nekünk megromlik a viszonyunk, vagy eltávolodunk, vagy elválunk, az akkor is akkor az akkori ajándékot jelentette.
3: Az akkori nexust jelentette. Ma meg már más a nexusunk. Ennyi. És add vissza.
1: Add vissza az ajándékot.
2: Adok neked pénzt, Feri, mert szeretlek, és azt mondom, hogy ki kéne szeretni a szemöldöködet.
3: Szerintem,
2: itt van 1 millió forint.
3: Szerintem több helyen hibázik az állítás.
2: Várjál. És itt elmegyünk, és szabadságra rájövök, hogy nem is szeretlek igazán. Nem is írtál nekem semmilyen üzenetet.
3: De én közben kiszedettem 1 millióért a szemöldököt?
2: Igen, de bográcsosztál, és nem hívtál meg. Úgyhogy felbontom a kölcsönszerződésünket, és azt mondom neked, hogy Feri, nem vagy jó barátom, nem akarok a barátod, add vissza az 1 millió forintot, és nem érdekel.
3: De te kölcsönadtál nekem, nem ajándékot.
2: Ajándékban.
3: Azt mondom, hogy tessék, ki van szedetve a szemöldököm 1 millióért, így már nem tudom visszaadni.
2: De engem már nem érdekel a szemöldököm, viszont az 1 millió forintom hiányzik a kasszából.
3: Hát így járták, kicsim, ennyi. Akkor még szerettél, ide adtad, most
1: akkor
3: már
1: vissza kell
3: adni,
1: igen. Vagy nem kell visszaadni. Exem, amit kaptam tőle, fali képeket a falról a ruhák mellett. Érted? Tehát a képeket vitte el, úgyhogy ajándékba kapta.
2: De ez a legrosszabb fajta
1: visszavétel. Az mi egy fali képe? De ez mi ez? A bosszúról szól. Hát nem kell az a fali kép, az adtad ajándékba, karácsonyra, születésnapra, azt nem ad, nem kéred vissza.
2: Plusz, hogy ahányszor ránéz, még te fogsz eszébe jutni. Ez igazi fartövő rugásos önmagadnak.
1: Igen. NK ajándékok, támogatások, visszakéred?
2: Hát ez vissza.
3: Hát most kéregetik.
1: Azt mondja, hogy beköltöztük albérletbe, haveromnak volt egy felesleges mosógépe, nekem adta ingyen 3 hónapra. Utána meg szólt, hogy ki tudnám-e fizetni a mosógépet, mert nem tudja kifizetni az autójának a szerelőjét.
3: Igen, megszorulsz, és akkor keresgélsz, hogy honnan tud egy kis pénzt beszedni.
1: Igen, tehát hogy körbenézed, kinél van kölcsön, jó, akkor add vissza, légy szíves, neked ugyan kölcsön, de akkor vedd már meg a mosógépet. Azért ez is egy szép fordítás.
2: Én megtaláltam a legdurvábbat, nem lesz durvább. A szüleim elváltak, apámtól kaptam 6 éves születésnapomra egy hifi tornyot, amit ő akkor már évek óta használt, majd egy év múlva visszakérte.
3: Hogy hiányzik neki?
1: Mi is oda, hogy adott neki egy hifi tornyot?
2: 6 éves volt, a születésnapjára az saját, tehát neki a saját használt hifi tornyát.
1: Jézus Mária.
2: Ugye elváltak a szülei, és egy év múlva visszakérte.
1: Jézus Mária. Na az milyen? Az milyen? Azért itt vannak feketevesek.
2: De nagyon sok szempontból terhelt szitu, nem?
1: Hát igen, ez egy nagyon, igen. Nagyon terhelt szituáció, igen.
3: Apáméktól kaptam egy robogót. Amikor eladtam, hogy vegyek egy nagyobb motort, akkor apámék elkérték az ár felét, mert hát tőlük kaptam.
1: Micsoda? Tehát, hogy a szülei vettek neki egy robogót?
3: Igen, robogót, és akkor ugye levizsgázott. Nagyobb motor, akart egy nagyobb motort, eladta a robogót. És a papa mondta, hogy haló, azt én vettem neked ajándékba ugyan, de a fele pénz, az visszajár.
1: Ne csinálj!
3: Szülőgyerek.
1: Milyen szülők? Milyen szülői kapcsolatok ezek? Tehát veszek egy ajándékot, majd amikor a gyerek tovább lépne ebből az ajándékból, akkor visszakérem a felét.
3: Igen, hogy ezt eladtad az ajándékot, a pénz fele az enyém.
2: Na, szép.
1: Jaj. Jogász szomszédom az ajándéknap vitorlát visszakérte, miután én már felszereltem a kertemben. Az milyen?
2: Ó, így kell feltenni? Jó, remélem, hogy jól néz ki.
1: Most, hogy feltetted, ez nagyon tetszik. Add már vissza. Figyelj, ehhez az embernek nem lenne pofa egyébként, nem? Hogy ezt így ebben a formában én megcsináltam.
2: Lehet, hogy ő értékesíti ezeket a napvitorlákat, és akkor csak azt akarta, hogy meglegyen a kialakítása, hogy utána vegye magadnak egyet.
1: Igen. A karácsonyi ajándékokat kérnek vissza, NASA ajándékba szülőktől, hétvégi telket, amit már mi műveltünk előtte. Egy nap olvasom a hirdetést, amen hirdetik a telket. Kérdemezem az apámat, mi az? Lerázott azzal, hogy szüksége van az árára, de később visszafizeti. 40 éve várom. Kaptunk NASA ajándékba egy telket, eladták a fejünk fölül, mert hogy kell nekik az ár. Tehát mennyire nem ugyanaz a spektrum, ahol mozgunk?
3: Megszorulsz,
1: milyen
3: az fontos.
1: Milyen durva családi kohéziók, együttállások vannak.
2: Ez amúgy a legrosszabb dolog, amikor valakinek éveken keresztül lebegtetnek valamit, tudod, hogy na, most ugye azért van ez, mert majd azt megkapod a végén. Most azért nem kapod, mert a végén megkapod, és amikor oda jutsz, hogy akkor megkapod,
1: igen, de ráadásul NASA ajándékot, tudod, ami azért egy fontos nap, fontos ajándéka, szóval felfoghatatlan, hogy szülők hogy gondolkodnak. Férjem elvált tőle minden előzmény nélkül, el is költözött, semmit nem vitt magával. Fél után felhívott, hogy a tárolóban lévő szerszámokat ő visszakérje, és azt az aranynyakláncot, amit tőlem kapott a 10. házassági évfordulónkra. Meglepett, de, vagy tőle kaptam, meglepett, de visszaadtam, majd néhány hete látom Instán posztolni az új barátnőjével, és a tőlem kapott aranynyaklánccal. Jön a férj, válik, visszakéri a nőtől a nyakláncot, és odaadja az újnak.
2: Nem várja, új nőm van, mit szeretnek a lányok?
1: Miben vannak emberek?
3: Milyen az arany, drága az arany? Kinek van aranya, a volt feleségemnek?
2: Igen.
1: Miben vannak emberek? Miben vannak emberek?
2: A megbecsülésnek a legfelsőbb foka szerintem, amikor azt akarod, hogy azt az aranyakláncot, amit egyszerűen átadtál másiknak, azt a más nyakába is láthatod.
1: Igen, figyelj, itt a haladó anyós, nagyon szeretem. Anyóstól kaptunk karácsonyra fritözt. Amit addig ő használt.
3: Ja, már használtam, kaptam.
1: Igen, már használtam. Aztán kb. Egy hónap múlva elvitte tőlünk, mert szerintem nem használtuk. Mi van? Bemegy az anyós a lakásba, és elviszi, vagy rámutatom. Jó, látom, Krisztikém, nem használjátok. Hát akkor ezt elvinném, mert tőlem kaptátok. Azt a mindenségét neki. Apám nagylelkűen vett a kisunokáknak csokit vagy bármit, amikor a gyerekek felbontották, követelte, hogy adjanak neki belőle, vagy bontsák fel, mert ő vette. Ha ajándékba adott 2000 forint zseppénzt, költség bármire, hónapokkal később visszakérte, amikor megszorult a gyerekektől. És az unokáktól. Megsértődött, amikor a 6-10 éves gyerekek közül egy sem fogadott el semmit a későbbiekben. Mi van? Amikor terhes voltam, egy barátnőmtől megkaptam olyan dolgokat, amire neki már nem volt szüksége, játékok, cumisüvegek, néhány ruha. Pár hónappal később egy konfliktus követően mindent visszakövetelt rajtam. Ráadásul postán. Jézusom!
2: Nem vagyunk elég haladók, bizony. Utánvét nélkül küld el.
1: Igen, nem vagyunk eléggé haladók. Kolléganőm gyerekei kaptak a szomszédból egy orgonát, mondván, hogy próbálják ki, lehet nem működik, baj van a kábellel, talán kell az új. Kipróbálták, működött. Mikor hallotta a szomszéd, hogy működik,
3: Ott állt az ajtó mögött, jó szól.
1: Jó szól, halló. Halló. Három nap múlva megjelent, és visszakérte az ő gyerekének. De linket küldte nekünk.
3: Itt az idő, hogy tanuljál, ha a vége ennek az egésznek, amit így most csinálunk, azt egyszer csak azt mondod, hogy hány évig hozattam nektek a reggelit.
1: Igen, szeretném, ha visszaadnátok a rántottát.
3: A rántottákat. Most akkor Feri, 5 évig minden reggel itt van az ajtóm előtt valami.
1: Egyébként ez egy jó kérdés az Agrárius Élelmiszeripari Felelősségminiszterének, hogy minek kell a ló nekik, mit kezdenek vele? Ez egy jó kérdés, ez az egész lógét nem fog kiderülni. Nem tudjuk valójában, hogy a lógét nem tudjuk, hogy valójában mi történik.
2: De nem lehet, hogy csak azt szerették volna, kifizessék?
1: Na, valószínűleg az lett volna, hogy vagy fizessetek, vagy...
2: Nem kérjük vissza, csak utaljátok már hát 1 milliárd
1: fontot. Igen,
3: lehet,
1: igen.
3: Lehet, hogy fedeztetni akarjuk őket, tenyészteni, nem?
2: De most már nem öregek ezek a lovak, ilyesmi?
3: Hát nem tudom, hogy meddig jó egy ló erre.
1: Na, igen.
2: Hát, örökké.
3: Plusz az Iveco névből én még nem jöttem rá, hogy lány vagy fiú.
2: Iveco? Ez a neve, vagy Iveco?
3: Az egyiknek, a másik Nelson.
2: Nem úgy kellett volna, hogy CBA?
1: Igen. Barátnőm adott kocsira téli gumit, amikor összevesztünk, egy hónap múlva kérte vissza, egy óra múlva legyen ott.
2: Keresztapám 2008-ban a ballagásomra vett nekem egy aranyakláncot. Most 2026-ban elővette a pénztárcájából a blokkot, és megjegyezte, hogy nem látja, hogy hordanám, ezért adja vissza.
1: Ne csináld, mi a két dátum? 2008
2: és 2026.
1: 2026. Azt a mindenit.
2: Hát 36 éves ember elé odállt, és azt mondta, hogy nem látom, hogy akadt aranyakláncot.
1: Én is rá gondoltam.
2: Hol? Megjött?
1: Meg.
2: Igen, ő az. Az egyetlen ember. Igen, ez így van.
3: Nem ilyen.
1: Én ezt megkérdezem tőle.
3: Ez ő nem az... ilyen.
2: De igen. Ő ilyen.
1: Most felhívom. Péter, szia, játszol? Most a Nemzetiben vagy? Bocsánat, próbálsz. Melyik darab? Igen? Nem tudom én se ezt elképzelni.
2: De én ezt látom. És
3: hát
2: azt
3: akkor
2: látom.
3: Vagy mi ismerjük, félre vagy te.
1: Én találkozom vele, én ezt megkérdezem. És itt van egy nagyon kedves a végére, csak így lezárásképpen Gabi küldte, csak egy sorban leírta, hogy mi van. A 18. születésnapomra kaptam pénzt. Majd másnap kölcsön kérték a szüleim, amit azóta se láttam. Na mindegy, szép napot, Gabi.
0: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Portáról portára járhatjuk a megyét. A jövő héten hétfőre halasztották a Körmendi úti körforgalom lezárását. Frontálisan ütközött két autó zsirán. Köszöntöm a hallgatókat, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott porta napokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tímea, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
2: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
1: Az eső átírta a szombathelyi Körmendi úti körforgalom felújításának menetrendjét, közölte a kivitelező. A péntekre tervezett munkák egy részét hétfőn végzik el, ezért szeptember 14-én reggel 8 és délután 4 óra között lezárják a centrum, valamint Ják felé vezető be- és kihajtó ágakat. Körmend irányából a belváros a 86-os főút és az Újvilág utca felől lesz megközelíthető. Csorna irányából ugyancsak az Újvilág utca felé terelik a forgalmat, Ják felől pedig a Temesvár utca, Nárai külső utca, Ferenc István utca útvonalon lehet kerülni. Frontális karambol történt Zsirán, a Salamonfai utcában két személyautó ütközött össze. Az utasok még a tűzoltók érkezése előtt ki tudtak szállni a járművekből. Az egyik kocsi akkumulátoránál hevülést tapasztaltak, ezért az áramtalanítás után vízsugárral visszahűtötték a motorteret. A műszaki mentésben 4 település tűzoltói vettek részt, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szakértők által próbáltuk itt körbejárni az európai meg a kínai autógyártás gyerekek, ez mindig egy baromi izgalmas dolog, hogy valójában mi történik Kínában, ami megrogyasztotta itt az európaiakat, a Volkswagen koncert, és hát minden eladást a prémium autók kapcsán, és most már egyre inkább szaporodnak azok a hírek, hogy ugye bezárhatnak magyarországi autógyárak is, és ennek az előszeleként a győri autóipari gyár ugye rengeteg embert küld az utcára, és be is zártak, ami nagyjából 400 embert hát küldenek el, ez az a VKV Hungária Kft. Ez ugye nem a nagy győri Audi gyár, tehát nem erről van szó, de elindult valamiféle olyan leépítés, ami azért dermesztő hat, és ugye itt szakértőkkel próbáltuk mi már boncolni, hogy mi történik Kínában, hogy megértsük a folyamatokat, mit rontottak el Európában, szóba kerülhet-e esetleg, hogy a magyar gazdaság egyik nagy motorja, a győri Audi gyár is bezárásra kerül, mert hogy a Volkswagen koncern is leépít, és most megérkezett ennek úgymond az előszele, ahol még csak egy kisebb gyár zár be, de már most 500 ember az utcára kerül. És azt próbáljuk majd Várkonyi Gáborra, autópénzügyi szakértővel itt kibogozni, hogy mi a fene történik megint, amiért nem tud lábra állni az európai autógyártás, elképesztő a kínai autók térhódítása Európában, elképesztő a rendelések és a volumenek visszaesése, amivel a kínaiak európai autóba akarnak ülni. Baromi érdekes, hogy 15 éve ez még mennyire nagy dolog volt, de most

0: az most 4 gyár bezárását már biztos, hogy az 60 ezer ember. Igen. Európában.
1: 4 gyár, ugye ez a Volkswagen koncern, ugye, 4 gyár bezárása, és itt viszont, ami egészen megdöbbentő, hogy felmerült a komplett győri Audi gyárnak a bezárása is. Ez még nem tény, ez nem dőlt el, de felkerült Magyarország is a térképre, hogy olyan szintű a leépítés, és olyan szintű a megrendelés csökkenés, hogy egész egyszerűen át kell szervezni a termelést, és lehet, hogy ez érinti a magyar autógyártást is. Na most itt még csak ugye ilyen, azt hiszem talán ilyen kiegészítő elemeket gyártottak, de minden esetre azért ez is dermesztő, hogy a magyar gazdaság egy mozgatórugója, az autógyártás kerülhet akár úgy padlóra, hogy embereket küldenek el. A Mercedes egyébként Kínában 28%-ot esett vissza az első fél évben, az Audi 19%-ot, és hát a prémium gyártók helyzete a második negyed évben, a 2025-ös évben 41%-os visszaesés, gyerekek. Egész egyszerűen elképesztő a kínaiak térhódítása. És Gábor, mindjárt megpróbáljuk, most rövidebben nem hívtuk be a stúdióba, csak így egy rövid interjúban kibogózni. Mi lehet ennek az oka, és van ebből visszafordulás? Magához tud-e térni egy ekkora koncern, mint a Volkswagen koncern, vagy tényleg az lesz, hogy folyamatos leépítések, és akár a győri nagy Audi gyár bezárása, ami azért viszont rengeteg ember.
0: Hát
1: és
0: az egész magyar gazdaság.
1: Az egész magyar gazdaság megérinti. Igen, itt van velünk Várkonyi Gábor, autópiaci szakértő. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
2: Jó reggelt, kívánok, sziasztok.
1: Hello. Na, ugye veled már többször boncolgattuk ezt a hírt, magát megpróbáltuk itt lefesteni, a kínai termelést, a kínai autókat, a Volkswagen koncern helyzetét, de hát ez mindenképpen rossz hír, ugye? Ez már lehet egy előszele egy komolyabb leépítésnek, akár Magyarországon, szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy Magyarországon egyelőre többé-kevésbé biztonságba tudhatjuk magunkat. Az Audi gyárral kapcsolatos, a győri Audi gyárral kapcsolatos híresztelések, azok szerintem azért inkább a spekuláció per kacsa, per komolyan vehetetlen kategóriába tartoznak. Egyébként itt ajánlom figyelmetekbe az interjúmat a győri Audinak a vezérigazgatójával, egy pár héttel ezelőtt jött ez ki, ezt a témát is viszonylag hosszan érintettük. Én azt gondolom, hogy a magyar gazdaság szempontjából most, ebben a pillanatban, 2026-ban autóipari értelemben nem kell tartani nagy leépítésektől, vagy komolyabb megrázkódtatásoktól, de ez természetesen, hogyha így megy tovább az európai autóiparnak a helyzete, ahogy most látjuk, hogy ilyen irányokban megy tovább, akkor nem fog minket sem érintetlenül hagyni. Ez az egész ügy, ez drámai szempontból inkább Németországot érinti, ahol nagyjából azt fogjuk látni a következő években, amit kicsit korábban láttunk a briteknél, aztán egy kicsit később láttunk az olaszoknál, és amire azt gondolta mindenki, hogy hát ez a németekkel nem fog megtörténni, mert a termék oldalon mégiscsak egészen komoly dolgokat tudnak létrehozni, de az ipartalanítás az most már nem egy ilyen összeesküvés elmélet, vagy egy ördög falra festése, hanem komoly ipari kapacitások fognak leépülni a német gazdaságban, és ez már megkezdődött, és ez itt nem fog tízezreknél, hanem ez százezreknél fog megállni munkahely szempontjából, és minket igazából fájdalmasan azt fog érinteni, hogy ezer szálon kapcsolódunk ehhez a gazdasághoz. Tehát, hogyha a németeknek rosszul megy, akkor Magyarországnak pláne rosszul megy, függetlenül attól, hogy most itt konkrétan helyben vesztünk-e el munkahelyeket, avagy sem, nem fogunk érintetlenül kijönni ebből a történetből. Egy kicsi kontextus még hadd adjak a felvezetőben említett számokhoz Kína kapcsán. Azt azért látni kell, hogy az egész kínai autópiac egy nagyon komoly lejtmenetben van jelen pillanatban. Tehát a belső kínai piac az 15-20%-os csökkenéssel jellemezhető az előző hónapokra nézve, és ezzel párhuzamosan ugyanakkor az export az valami brutálisan feltörgött. Tehát az látszik, hogy amit Kína túlkapacitásokban felépített, és amivel nem tud mit kezdeni a saját piacán, mert egyszerűen túl sok a szereplő, azt nagyon durva szubvenciókkal tolja szét a világba mindenfelé, és aki védekezik ellene, az meg tudja úszni ideig, óráig, aki nem védekezik ellene, az pedig ezt a dömpinget, ezt a gőzhengert, ezt nem tudja megállítani.
1: Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy amit nem tudnak eladni belföldön, azt elkezdték iszonyú erővel kitolni, és akár Európában, vagy Dél-Amerikában, vagy Amerikában értékesítik, ahol viszont iszonyú felvevő piaca van, gondolom az egyre jobb minőségű, ám de jóval olcsóbb kínai, akár elektromos, akár benzines autóknak.
2: Ez pontosan így van. Tehát van egy olyan több milliós, 10 millióban mérhető túlkapacitása Kínának, amit hasonlóan minden iparág forgatókönyvéhez

0: sem, hogy mondjam, szándékosan és tervszerűen építettek föl. Tehát amikor nyugati elemzők megpróbálják megérteni, mi történik Kínában, és megpróbálják elmesélni ezt a történetet, akkor azt kicsit úgy szokták elmesélni, hogy ez valami fajta rendszerhiba. Hogy itt valamit elnéztek, hogy itt ezek a cégek tönkre fognak menni. Ez így van. Csak ez a kínai autóipart, illetve a kínai politikai vezetést nem zavarja, mert hamarabb fognak tönkre menni a nyugati gyártók ettől a dömpingtől, mint hogy kitisztulna a kínai autópiacon a domináns szereplőknek a látképe, akik aztán hosszú távon, hogyha nem tesz valamit a nyugati vezetés ezzel kapcsolatosan, dominálni fogják a világpiacokat. Tehát teljesen mindegy, hogy 30 kínai autógyártó megy csődbe a következő 5 évben, hogyha marad 5 olyan, aki utána dominálja a top 10-et világszinten.
1: És az az 5 az meghalasztotta közben a nagy európai koncerneket, vagy letértette, vagy a 35 viszont meghalasztotta. Tehát az 5 tolom, a nagy 5 a európai letérdel, náluk életben marad 5 kínai, az viszont utána letarolja Európát.
0: És hogyha végignézitek, hogy mi történt a napelem piacon, mi történt az elektronikai piacon, mi történt gyakorlatilag a gazdaság termelési ágának számtalan szektorában, akkor a forgatókönyv tulajdonképpen mindig ugyanaz. Pontosan ugyanez.
1: De ez kicsit ilyen temus politika is egyébként, nem? Hogy ráöntöm a piacra, ami kell és rendelitek, abból gyártok még többet, ami elvérzik, abból nem csinálom, de közben viszont az európai gyártók azok egész egyszerűen nem bírják és letérdelnek.
0: Hát így van, ugyanis csak egy egyszerű megdöbbentő számot hadd mondjak nektek. Az többé-kevésbé elfogadott dolog, hogy a mérnöki munkaóráknak nagyjából 20%-a, 20-25%-a az itt Európában arra megy el, hogy a compliance kérdésekkel foglalkozzanak az autógyártói fejlesztési kapacitáson dolgozó mérnökök. Tehát nem azzal, hogy innováció, nem azzal, hogy hatékonyabb legyen, nem, tehát ezekkel is természetesen, de mondjuk minden ötödik mérnök az azért áll munkába egy autógyártónál, hogy az EU-nak az egyre növekvő, egyre ágasabb, bogasabb, egyre bonyolultabb, egyre értelmetlenebb szabályozási rendszerét, azt valahogyan meg tudja feleltetni autógyártói oldalon tehát a szabályoknak meg tudja feleltetni magát. Ez egyrészt nem túl hatékony, másrészt szerintem ez így, hogyha ennek nem parancsolunk valamilyen megállt, akkor ez így nem folytatható.
2: De várja, a kínai autók azok nem felelnek meg ezeknek? Akkor hogy lehet forgalmazni őket itthon?
0: Nagyon-nagyon jó kérdés. A kínai autógyártók esetében ugye a többsége az azért alapvetően valamilyen new energy vehicle kategória, amire ezek a dolgok úgy általánosságban egy kicsit kevésbé igazak. Tehát a CO2 kibocsátás kapcsán vannak a legkeményebb terhek és legbonyolultabb szabályozások, és hogyha egy plug-in hibrid vagy egy elektromos autót árulsz, akkor ez téged egy kicsit kevésbé érint.
1: Szenzációs. Az európai modell tehát azt mondja tulajdonképpen, mi felállítottuk a saját szabályrendszerünket, a belső égési motorokban voltunk a legjobbak, azzal tökölőjük magunkat, mert olyan bonyolult a szabályrendszerünk, hogy már senki nem tudja betartani, de minden külföldről jövő új technológia, vagy energiát spóroló technológia, plug-in hibrid, nem tudom, az viszont jöhet, és ezzel a kínaiak letarolnak minket úgy, hogy mi a saját szabályainkba bukunk bele itt Európában.
0: Sőt, ez még, hogyha nem lenne így önmagában elég, akkor továbbra is érvényben van az, hogy a CO2 poolinggal, tehát azzal, hogy egy európai gyártó a nehezen és Európában megkeresett pénzéből keresztfinanszíroz egy kínai autógyártót, azért, mert névlegesen a kínai autógyártó elektromos autóival leátlagolja a saját CO2 kibocsátását papíron, ezért innen általunk a mi gazdaságunkban megtermelt pénzeket tolunk át Kínának.
1: Szenzációs, mint egy büntetésképpen, mert hiszen pontosan. Ők nem használják el a kvótát, vagyis aki túlhasználja a kvótát, az fizet még a kínainak, mert ő viszont nem használja. Tehát lóvét pontosan. Is adunk neki, meg a szabályokat ökölőjük magunkat.
2: Hát a saját sírodatásod gyakorlatilag.
1: Jó. Igen. De hát azért ez nem egy bonyolult modell, hogy ezt átlássák Európában, hogy ennek 10 év, és akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és mindennek vége.
0: Nem kell már 10 év, Balázs.
1: Nem kell 10 év.
0: Az a helyzet, hogy a repülőgép hajtóművei, hogyha most itt az európai autóipari gazdaságot nézzük, akkor a repülőgépet feleltessük meg ennek, a hajtóművek leálltak, vitorlázunk, és hogyha nem csinálunk valamit, akkor el fogunk esni, és onnan nincs visszaút.
2: És az mondjuk, hát nem azt mondom, hogy megoldás, mert ez rossz szó, hogy ezen bezárt gyárakat, vagy a jövőben bezárandó gyárakat Kína veszi meg, és ők kezdenek benne gyártani?
0: Ez alapvetően azért nem megoldás, mert az értékteremtő tevékenysége az autóiparnak az mégiscsak az amikor
2: Európa.
0: Egy Így van, egy sűrűn szőtt beszállítói háló, mint amilyen például a Győr és környékén lévő termelési egységek, amelyek részben ugye az Audira kapcsolódtak rá, tehát egy ilyen sűrűn szőtt beszállítói háló, és az itt képzett mérnöki többletérték az, amiből igazából megélünk. Az úgynevezett CKD típusú gyártások, tehát ez a completely knockdown, az azt jelenti, amit mondjuk Szent Gotthárdban csináltak nálunk a rendszerváltás után, hogy ez, ami a magyar folklórban megmaradt, mint összeszerelő üzem, hogy értsétek, ez, amikor minden értékes dolgot valahonnan idehoznak, és akkor itt adózási vagy vámkikerülési szempontból összerakják. De ott semmi érték nem képződik, ott annyi történik, hogy marha drága és bonyolult alkatrészek, amiket máshol csináltak és máshol járult hozzá egy nemzetgazdaság teljesítményéhez, azt itt szorgos kezek egy csarnokban összerakják. Ebből nem fogunk meggazdagodni, de még csak megélni sem.
1: Hát nem beszélve arról, itt most már azért 15-20 millió olyan kínai autókat látsz, olyan felszereltséggel, nyilván a minőségét azért az ember nem tudja egy ellenőrizni. Nekem most már van egy-két ismerősök barát, aki így kacérkodik, és mutattak egy-két autót, hogy felfoghatatlan, hogy hova jutottak el itt 5-10 év alatt. Minőségben, árban, és az hogy tartják közben ilyen olcsón, én nem tudom ez nekik hogy jön ki, de hogy az ember tényleg elgondolkozik idő után, hogy ugyanaz a fele annyi pénzért kapok egy olyan felszereltségű autót, hogy milyen minőségben ez egy nagy kérdés, de hát fele annyiba picit, kerül.
0: Picit árnyalnám. Az a fele annyiba kerül, azért ez így nem igaz, sőt, nekem igazából az az érdekes, látva a piaci mozgásokat egész Európában, hogy az a fele, az legjobb esetben inkább 20-25%, hogyha tényleg almát almával hasonlítunk össze. Technológiai szempontból nagyon sok mindenben tényleg nagyon érdekes dolgokat csinálnak, meg nagyon tele vannak rakva az autók, tehát hogy ez az Európára jellemző csomagokban összerakjuk az autót, és akkor még milliókat elköltünk arra, hogy jól felszerelt legyen, ez kevésbé igaz a kínai autókra. Ugyanakkor egy csomó mindenben, ami a klasszikus autózást jelenti, még mindig, és szerintem örökre az lesz a helyzet, hogy kevésbé kifinomult technológiát adnak, mert egyszerűen számukra ez kevésbé érdekes.
2: Csak tehát már kínai... nem fog kelleni a klasszikus gyerekek, azt értsük,
0: meg,
2: nem hogy fog. A most 20 évesek szarnak bele, hogy mi, érted?
1: Igen.
2: Neki azt mondja, olcsóbban... igen, olcsó legyen benne, internet, legyen benne minden, érted? Ez már nem érdekli, hogy van egy csillag az elején, hát szarik rá.
1: Igen,
0: ez abszolút így van, tehát a klasszikus értékek, amiket az autózásban rajongásig tudott szeretni sok-sok generáció, mondjuk úgy háború óta, ez lesz kinyírva egyébként többek között azzal, hogy addig szabályozod ezeket a dolgokat, addig idegesít az autó, hogy lemondasz a vezetés élményéről. Tehát amikor ma beülsz egy új autóba, és 72 dolog csipog azért, hogy te még véletlenül se érezd jól magad az autóban, akkor idő után azt fogod mondani, hogy tudod mit? Bocsánat, leszarom az egészet, akkor legyen az olcsó, mert így is, meg úgy is szétterrorizálnak az úton, akkor legyen az, amelyikben kényelmesen eltespedek, és megyek tempomat 50-nel.
1: Érdekes tendencia. Gábor, egyszer meghívunk, hogy beszéljünk erről megint hosszabban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. Vedd takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 ezer forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
8: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
9: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
10: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
11: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetések, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
12: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
4: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: Kaposvár legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kiderült, mi okozhatta a Szent Gotthárdi motoros tragédiát. A vasút mellé költözik a kőszegi buszpályaudvar. Ősziessé fordul az idő. Hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok. Munkagépnek ütközhetett a Szent Gotthárdon, halálos balesetet szenvedett osztrák motocross versenyző. A beszámolók szerint a férfi edzés közben egy ugrató közelében álló munkagépet túl későn vett észre, már nem tudott korrigálni, és a jármű kanalának csapódott. A 46 éves motorost mentőhelikopterrel vitték a szombathelyi kórházba, sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy életét már nem tudták megmenteni. A férfi korábban versenyzőként, később pedig csapatvezetőként is ismert szereplője volt az osztrák motocross sportnak, írja a vaol.hu. Új közlekedési csomópont építése kezdődik Kőszegen, amelynek részeként megszűnik a Liszt Ferenc utcai buszvégállomás. Az új helyi és helyközi buszpályaudvart közvetlenül a vasútállomás mellett alakítják ki, így egyszerűbbé válhat az átszállás a vonatok és a buszok között. A közös peronnál új buszállások, fedett utasvárók és fűtött-hűtött váró is épül. Emellett 54 férőhelyes P+R parkolót alakítanak ki. A csaknem 2,5 milliárd forintos kivitelezés tervezett befejezése 2028 márciusa, tudta meg a Vaol. Sokat változott a szüreti felvonulások hagyománya az elmúlt évtizedekben. Országszerte ugyanakkor ma is számos településen elevenítik fel a régi szokást az ősz folyamán. A látványos menetek között azonban jóval több van egyszerű mulatságnál. Gyanó Szilvia néprajzkutatóval annak jártunk utána, hogyan alakult át napjainkra a szüreti felvonulás hagyománya.
4: A 19. század végétől rendeznek szervezett szüreti felvonulásokat. Ilyenkor viszik a szőlőharangot, bíróban, sokszor beöltöznek valamilyen vicces figuráknak, most pedig a szüreti felvonulás ugyanúgy szőlőharanggal indul, bíróné. Nagyon fontos, hogy most is vidám megünnepeljük azt, hogy egész éves munkánknak lett eredménye, és a balatoni településeken sokszor a szüret az a lezárása a szezonnak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy már a 19. század végén, 20. század elején is a szüreti mulatságokat azért szervezték, hogy egy kicsit meg tudják hosszabbítani vele a szezont.
3: Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Kicsit komolyabb témába megyünk bele, csak pár mondattal felvezetjük. Nagyon sokakat érinthet, vannak benne, voltak benne. Szűcs Judit nyilatkozata alapján, aki elmondta, hogy a rendőrséghez fordul 16 évig tartó, anyagilag kizsigerelő, fizikailag, lelkileg bántó kapcsolatból jött most ő 16 év után, rengeteg pénzébe került, anyagilag meghurcolták, elszigetelték a barátaitól, és nem is magát Judit esetét akarjuk boncolgatni, hanem inkább ennek az egésznek a dinamikáját, hogy valaki miért marad benne, hogy lehet ebből kimászni, milyen megoldási lehetőségek vannak, rengeteg nő érintett, rengeteg pasi is érintett lehet ebben, és arra gondoltunk, hogy azért ennek szentelünk egy 20 percet, mert hogy a bántalmazásod ne csak fizikai bántalmazást értsetek, ebben van lelki bántalmazás, ebben van elszigetelés, ebben van anyagi vonzata, amikor kizsigerelnek, és minden pénzettől megfogalmaznak. Tehát a bántalmazásnak azért egy nagyon széles szabályrendszere van, ha lehet így mondani, nem csak az, hogy én kezet emelek valakire, és bántom az a lelkitől a fizikailig nagyon sokféleképpen terjedhet.
2: Sőt, azt mondják, hogy akik ebben elszenvedői voltak ennek, hogy a lelki az sokkal rosszabb tud lenni, mint a fizikai. Tehát a fizikait se lehet fölmenteni semmivel, de hogy a lelki terror, a lelki bántalmazás az sokkal szörnyű.
1: Igen, mégis azt olvasod, hogy 16 éve, ennek is van egy dinamikája, hogy az emberek nem lépnek ki, nem mernek, félnek, összeomlik az önértékelésük, honnan indul, milyen nők és férfiak vonzzák be a bántalmazót, és hogy gyorsan adjunk valami megoldást, mi a kilépési pont, miért várják meg legtöbben a 150. csodát, hogy talán megváltozik, talán más lesz, és aztán végül miért lépnek ki. Ugye itt Judit mondta el, hogy 16 év után döntött úgy, hogy legyen vége. Nem teregetett ki semmit egyébként a kapcsolatáról, konkrétumokat, de nagyon sok az borzasztó dolog történt, molesztálás, abúzus, anyagi megkárosítás, szóval tényleg nagyon durva dolgok. És erre gondoltunk, hogy azért ebben sokan érintettek lehetnek, talán ad egy-két mentő mondatot, meg megoldó képletet nőknek leginkább, de férfiaknak is, akik hasonló kapcsolatban vannak. Itt van velünk Almási Kitty. Hello Kitty, jó reggel! Ciao,
3: Hello,
2: szia!
1: Köszönjük, hogy itt vagy. Erről te gondolom, hogy sokat tart az előadás. Ugye azért ez egy ilyen sajnos nagyon kelendő topik, hogy kapcsolaton belüli erőszak, bántalmazás.
3: Előadásokat talán kevésbé, de terápiás folyamatokban jön elő nagyon gyakran, és azért nagyon nehéz ez a téma, mert itthon azért egy elég vegyes megítélést kapnak azok az emberek, akik ezzel küzdenek. Szóval még az előadások kapcsán is, hogyha egy ilyen elhangzik, akkor ugye nagyon gyakran találkozunk, nem csak én, hanem más kollégák is, mondjuk az áldozathibáztatással, tehát azzal, hogy ezért nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy rögtön azt kapirgálják az emberek, hogy ugye valaki miért ment oda valahova, vagy miért maradott valahol, szóval, hogy azért ez egy nagyon hosszú folyamat, ami előttünk áll még szerintem, hogy tényleg rálátása legyen az embereknek erre, hogy ez hogy alakul ki valójában, miért nehéz ebből kilépni, hogy kerül bele valaki.
4: Meg azért az embereknek ez a megküzdése ezzel, nem? Tehát, hogy hallanak egy szörnyű történetet, ami tényleg megviseli őket, és akkor nem akarják elhinni, hogy ez akárkivel megtörténhet, hanem próbálják magukat eltávolítani, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ez csak azokkal történik meg, akik így és így és így követnek el hibákat, és hát ez ugye velem nem történhet meg, de ez egyáltalán nem igaz, ez csak egy ilyen kollektív megküzdés lett sajnos az elmúlt években.
3: Ez is benne lehet, a másik szerintem, ami még szintén eléggé gyakori, hogy ugye ebben az esetben, ha azt mondom, hogy ő a hibás, mert ő ment oda, vagy ő maradt benne, akkor nem kell empátiát gyakorolnom. Tehát az emberek, én erről viszont beszéltem és írtam is többet, hogy olyan, mintha itthon így kiürült volna az empátiás kapacitás bugyrunk, tehát annyira elfogyott az emberekből ez a fajta tartalék, hogy egymás iránt együttérzők legyenek, vagy segítőkészek legyenek, valószínűleg érzelmileg tényleg elfáradtunk, hogy egy ilyen esetben, amikor így ledobja magáról valaki, akkor azt mondja, hogy ő tehet róla, tehát megúszza azt a fajta kört, amiben az együttérzés által ugye magában is meg kéne mozdítania valamit.
1: Akik benne vannak, azok mit futtatnak magukban? Tehát ugye itt is azért a Judit nem mászott bele, vagy nem mondott el sok mindent a kapcsolatáról, de azért durva dolgokat állít. Mégis 16 évről beszél. Mi fut az áldozatoknak? Hogy megváltozik, hogy biztos jó lesz, hogy megjavul, hogy egyszer lesz erőm kilépni. Mi az, amivel legtöbbször hitegetik magukat?
3: Hát ez egy nagyon lassú alattomos folyamat, tehát ez azért ritkán kezdődik így, hogy ordító jelek lennének. Én azt gondolom, hogy ennek a legfőbb veszélye ennek az egész folyamatnak az a szeretetésség, ami viszont népbetegség, rengeteg ember szomjazza, éhezi azokat a pillanatokat, vagy azokat a mondatokat, amikből az derül ki, hogy ők nagyon kellenek, őket nagyon szeretik, nagyon érdekli a másikat, hogy velük mi történik. Tehát nem véletlenül az ilyen jellegű kapcsolatok általában egy ilyen egészen filmszerű felszálló ággal indulnak, meseszerű odaadással. És ugye azért ezt nagyon könnyű összekeverni, hogy valaki nagyon figyel rám, nagyon fontos lettem neki, vagy egy olyan elárasztás alakult ki, ami már nem realisztikus, amiben már folytogatónak is tűnhet ez a fajta figyelem, csak ugye, ha valaki szeretetéhes, ez nem fogja folytogatni az elején, hanem azt érzi, hogy végre megérkezett. Végre.
2: De amikor már folytogat, akkor miért nem lépsz?
3: Hát egyrészt, még egyszer mondom, ennek van egy elképesztően jutalmazó jellege, hogy végre valakit érdekelek, végre valakinek én vagyok a legfontosabb. Ez azért nem egy két percig tartó folyamat, hanem addigra ez végtelenül fontossá válik. Ezek apró törések kapcsán kezdenek aztán átalakulni, amikor mondjuk ez a fajta figyelem azzal is együtt jár, hogy kontroll. Tehát, hogy mondjuk hova menjen valaki, mit vegyen föl, itt válaszol magának, de mindezt, ha olyan köntösbe bújtatja valaki, hogy csak azért, mert vigyázok rád, például elkezdi leépíteni mondjuk a baráti vagy rokoni kapcsolatait az illetőnek, mert látom, hogy mindig fölszaklatnak, amikor találkozom, inkább ne menjünk el. Tehát azért ezek alattomos, nem ilyen látványos dolgok nagyon sokszor, inkább segít neki, hogy hogyan étkezzen, mert jobb az egészségének. Tehát még egyszer mondom, ha ez egy olyan köntösbe van burkolva, ami valójában a másikért való, olyan, mintha egy gondoskodásról vagy odafigyelésről szólna, akkor ez azért nem feltétlen tűnik föl, sőt, még akár jól is eshet egy jó ideig, amíg aztán rajta kapja magát az ember, hogy szinte senki nem maradt, elgyengült ebben, mert állandóan csak a másik szabai irányítják.
1: Elszigetelték, igen. Na de akkor, amikor ezt felismeri, onnantól kezdve is azt tapasztaljuk, vagy azt látjuk, hogy mégis nagyon nehéz a kilépés, nagyon nehéz a megoldás, nagyon nehéz otthagyni, változtatni, elköltözni. Tehát olyan, mintha közben ezek az emberek valahogy mégis lezsibbadnának, lefagynának, lemerevednének, és benne maradnak, de itt még nem a beetető időszakról beszélek, hanem amikor már tényleg tudják, hogy rossz, sok bántalmazáson vannak túl, régóta tart a dolog, de mintha lenne egy hitrendszerük, hogy talán változik, vagy talán jobb lesz, vagy talán megjavul, vagy egyszer talán, nem tudom, újra jobban leszünk, tehát hogy mintha futtatnának valamit, amivel egy álvalóságot építenek föl, ezt rosszul látom?
3: Hát tulajdonképpen ez az, ami kialakul, de nem néhány hét alatt, hanem néhány év alatt, amikor ugye már annyira legyengül valaki, akár az emberi kapcsolatait illetően, sokszor az anyagi helyzetét tekintve is, de leginkább érzelmileg, ugye annyira elbizonytalanodik önmagát illetően, lehet, hogy már évek óta észre sem vette, de már csak a másiknak hiszi el, hogy ő ér bármit is. Annyira nem tart külső kapcsolatokat, vagy annyira lényegtelenné tette azokat a másik az ő szemében. És ebben a legyengült állapotban ugye általában akár évekkel később történik valami nagyon durva dolog, valami óriási csalódást okozó dolog, ami valóban menekülésre késztethetné, de azért azt ne felejtsük el, hogy ezekben a kapcsolatokban ilyenkor mindig jön egy óriási megbánás, egy visszatérés, egy olyan dolog, hogy te is tudod, hogy ennyi év alatt ez először fordul elő, soha többé nem fog. És hát itt is jön az a fajta magyarázat, hogy tulajdonképpen ez is csak azért van, mert milyen végtelenül szeretlek, és teljesen kiborulok ilyenkor, szétesek, annyira nem tudom nélküled elképzelni. Tehát tulajdonképpen ugyanazt a szeretetéséget csillapító mondatsort vagy eszköztárat elkezdi újra használni az illető, és ilyenkor igen, nagyon sokan hajlandóak arra, hogy újra elhiggyék, hogy tulajdonképpen ez csak egy botlás volt, hát ha mégis megjavul valami. Ezt azért ne ítéljük el kívülről, tehát azért, amikor így ránézünk egy ilyenre, és azt mondjuk, hogy pedig ordító, hogy miről szól a folyamat, ez mindig olyan, hogy ha kipróbálná valaki, nyilván ne próbálja ki, akkor azért látná, hogy ez ennyire nem egyszerű egy ilyen helyzetben. Tehát egy eszköztelen, addig már legyengített, önmagában elbizonytalanított ember igenis abba fog kapaszkodni, hogy hát, ha mégis működhet, hát, ha ez mégsem olyan rossz, ez csak egy ilyen kisiklás volt. Szóval ezek ilyen etapokban újra és újra visszatérnek. még annyira legyengül valaki, hogy tényleg már akár egzisztenciálisan, akár érzelmileg nincs olyan támasza, hogy ki tudjon lépni.
2: Ez alapján akkor gyakorlatilag a bántalmazottnak esélye sincs ezt mondjuk megfordítani. Ugye?
3: Tehát, hát amit megfordítani most nem kilépni van.
4: Hogy lehet egy bántalmazóból bántalmazó? Ezt akartad kérdezni?
2: Nem úgy megfordítani, hanem hogy a folyamatot, ugye most azt mondtál a Kitti, hogy ez egyre mélyebb lesz. Igen, vagy akkor megjavítani. Bocsánat, ez a jó szó. Erre nincs esély.
3: Valójában az is kérdés, hogy ez a cél, hogy egy bántalmazott, régóta bántalmazott ember azon ügyködjön, hogy változtasson ezen, mert itt azért nagyon gyakran ezekben a kapcsolatokban fölborul az adás-kapás viszonyrendszere. Látszólag ugye nagyon sokat ad a bántalmazó ezekkel az odafigyelésekkel, amiket inkább mondjuk kontrollnak hívhatnánk kívülről, viszont az illető ugye állandóan alkalmazkodik, egy idő után észre sem veszi, de próbál a bántalmazó kedvére tenni. Pontosan emiatt, mert a másik gyakorolja a kontrollt. Tehát itt már annyira régóta nagyon sokat ad az illető, hogy ebbe belefetszölni újabb rengeteg energiát, megint egy kicsit olyan üzenet lenne, mint hogyha neki kellene azért tenni, hogy ez a kapcsolat jobb legyen. Ez ritkán szokott így megváltozni. Tőlünk nyugatabbra egyébként sokkal inkább az a cél, hogy azt építi ki az a valódi segítség ilyenkor, hogy ezt a bázisát, a menekülési bázisát erősítik a bántalmazott félnek, hogy abban az esetben, hogyha tényleg úgy érzi, hogy történt egy olyan dolog, amikor már készen áll arra, hogy lépjen, akkor legyen hova lépnie.
1: Hát csak ott a terápiás múlt meg, a terápiás segítség nyilván több emberhez ér el, mint Magyarországon. Egyedül valakinek egy összetört önbizalommal, egy kizsákmányoló bántalmazó kapcsolat után, akár évtizedek után, kicsit általános a kérdés, hogy van esélye? Tehát azoknak a nőknek, hogy férfiaknak akarok azért erőt adni, akinek mondjuk nincs lehetőség terápiára járni, de mégis várnak valamilyen pontra, elrugaszkodásra, segítségre, hogy azért egyedül is ki tudnak mászni. Tehát, hogy van esélye ebből kilépni.
3: Hát nagy fejlődést remélek azért ezen a téren, de például a NANE nagyon régóta működik, tehát vannak olyan segélyvonalak, amik elérhetők, legalább olyan szempontból, hogy egy pillanatnyi kapaszkodót nyújtsanak. Itt azért sokkal fontosabb, hogy az illetőnek erre módszeresen föl kell készülni, ez nem egyik pillanatra a másikra megy. Azokat a kapcsolatait, amiket leépített, egy részét vissza kell építeni, találni kell olyan rokont, barátot, megértő közeget, akikhez fordulhat. Nyilvánvalóan egzisztenciálisan meg kell ilyenkor tervezni azt, hogy valaki hova lép tovább, tehát a lakhatását, a megélhetését ilyen szempontból, vagy adott esetben a védelmét, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezekben a folyamatokban nagyon gyakori a fizikai bántalmazás is, vagy a fenyegetettség. Azért valljuk be, hogy igazán olyan hátteret nem biztosított eddig ez az ország, hogy a bántalmazott emberek valóban segítséget kapjanak, hogyha mondjuk különböző szervekhez fordultak. Tehát jelenleg azért azt tapasztalom, hogy leginkább az ismeretségi körben kell kialakítani azt a védelmi rendszert első körben, ahova megvetheti a lábát az illető, és utána ez egy hosszú folyamat, hogy teljesen megerősödjön.
1: Itt van egy jó kérdés, hogy a bántalmazó kapcsolatban a bántalmazóket direkt tudatosan alkalmazza, tanult mintakövetése, esetleg másfajta pszichés probléma, nyilván nem lehet átásítani, ahány eset annyi. Hát, de hogy milyen mintában mennek ők szerinted, vagy mi a leggyakoribb?
3: Ez tényleg szertágazó tud lenni, de nagyon sokszor az van, hogy valóban egy nagyon sérült gyerekkorú, nagyon sérült kapcsolódó vagy kötődési típusú ember az, aki jó részt tudatlanul használja ezeket az eszközöket, ugye a saját védelmében azért, mert ő adott esetben így érzi biztonságban magát, így él túl. Nyilván azért azt nem lehet elfelejteni, hogy ebben nagyon sok olyan tudatos folyamat is van aztán, ami a másik gyengítéséről szól, amik azért nem a tudattalanul jövő késztetésekről szólnak. Egyébként ebben a témában tényleg, hogy csak a gázlángolást említsen, ami most már azért talán sokak számára ismerős kifejezés, ugye itt a Bergman film 44-ben ez egy nagyon jó példát mutatott, ahol ugye bemutatják azt, hogy lehet elbizonytalanítani valakit önmagában, ugye a filmben arról van szó, hogy gyakorlatilag az illető kezdi már bolondnak érezni magát, mert olyan fajta jelenségek vannak, amikről azt hitte, hogy másképp vannak, és az illető szándékosan alakítja azokat. Ezek a hétköznapokban is megtörténnek ilyen pároknál, tehát, hogy adott esetben valaki azt mondja, hogy valamit elintézett, a másik mondja, hogy dehogy is, hát ott nem is hívtad föl. Tehát, hogy egészen egyszerű hétköznapi dolgokra gondolunk itt, amikkel szintén gyengíti mondjuk a bántalmazottat, olyan információkat ad át neki, amiből az ő értéktelensége, következetlensége, szeretethetetlensége derülhet ki. Ezek azért nem tudattalanul zajló folyamatok. Az más kérdés, hogy teljesen magára rálát az illető, vagy hogy mennyire kóros az ő viselkedésmódja, vagy mennyire romboló, ez azért esetenként nem feltétlenül tudatos, mert az illető is kvázi magáért küzd, de azért az eszköztár jól észre az abszolút tudatosan alkalmazott.
4: Szokták kérdezni az emberek, amikor ilyen helyzetbe kerülnek, vagy így túl vannak rajta, hogy miért pont engem talált ez meg? Miért pont velem történt ez meg? Hogy szerinted vannak olyan karakterek, akikre így effektív vadásznak az ilyen sérült emberek, vagy ez így teljesen tudatalan zajlik, hogy így összekapcsolódnak azok, akik egy empatikusabb, egy patológiásabb személyisége?
3: Hát fontos ez a viktimológiai rész, ugye, hogy megnézzük, hogy kiből lesz ilyen értelemben áldozat, bár még egyszer mondom, ebben azért nem megyek szívesen ebbe az utcába, mert rögtön jönne az, hogy akkor kik tehetnek róla. Inkább úgy fogalmazok, amit az elején mondtam, hogy az nagyon fontos megvizsgálni, amikor valaki ismerkedik, új partnert keres, hogy ez a szeretetészség szint, ez hol van benne, hogy tényleg mennyire tud realisztikusan gondolkodni, hogy mennyire hihető az, hogy néhány nap vagy néhány hét alatt a másikban olyan elképesztő mértékű érzelmek alakulnak ki, hogy vannak nagyon tipikus mondatok, ugye ezer éve ismernénk egymást, mindig ilyen partnerről álmodtam, ilyen nőnek szeretnék gyereket, nem zenét. Tehát most itt nagyon hosszan lehetne sorolni azokat a mondatokat, amik vágyott mondatok lehetnek, de nem realisztikusak ennyi idő elteltével. Tehát, hogy a szeretetésük szintjét fölmérve azt gondolom, hogy legyen éberebb az az ember, aki nagyon rég nem kapott valódi szeretetet, vagy olyan közegből jön, tudja magáról, hogy gyakorlatilag a fél karját odaadná pár kedves szóért, ezt a környezet is azért észreveszi, és ilyenkor például meg lehet kérni a környezetet erre, hogy egy picit a józanészt diktálják, hogy beszéljék át, hogy mi történt. Nem azt mondom, hogy minden történetben keressük a problémát, és aztán mindent megkérdőjelezünk, és soha semmit ne higgyünk el, mert azért nyilván van valódi kedvesség is, csak ezeket a nagyon gyorsan jövő, nagyon elárasztó dolgokat egy kicsit kezeljük óvatosabban. Meg hát nyilván azokat az apró jeleket, amik látszólag gondoskodásról szólnak, de sokkal inkább a kontroll gyanújával járnak együtt. Olyan. Például hova menj, kivel, hogyan fölöltözve.
1: Hol vagy, mit csinálsz, mikor hol jössz. Vagy, mit,
3: így van, a túl gyakori rátelefonálás, az először érdeklődésnek tűnhet, de ez valójában egy kontrollról szól.
4: Olyan érdekes, hogy ezt kimondod, ezt a szeretetiséget, mert erről nem szoktunk beszélni, hogy tulajdonképpen ez egy olyan igény, amit hogyha valaki kimond, akkor már rosszul érzi magát miatt, tudod, hogy úgy sem mondhatok én ilyet, hogy nekem szeretetiségem van, mert annyira eltávolodtunk amúgy magunktól, meg ugye egymástól, hogy ez olyan, mintha egy tényleg valamilyen
1: gyarló szó lenne, egy gyarló szó lenne. Igen.
4: Ez milyen ilyen fundamentuma a létezésünknek, hogy szeretve legyünk, meg tudjunk szeretni valamit.
1: Igen.
3: Sőt, szerintem mindannyian szeretetések vagyunk. Én azt gondolom, hogy avval tennénk a legjobbat, ezt mindannyian bevallanák magunknak. Azért ez a világ, ez sokkal inkább a mentásokról, az online és offline térben is a kritikákról szól nagyon sok esetben. Szerintem, ha mindannyian fölvállalnánk, hogy valamely szeretetések vagyunk, ki milyen téren, akkor már egy jobb alap lenne, de hogyha valaki ezt kapcsolati téren nagyon masszívan érzi, akkor pedig különösen figyeljen erre.
1: Nagyon rövid kérdés, a másik időnk férfiak is lehetnek hasonló helyzetben, ugye?
3: Hogy nem, most beszélünk. A példa az igen, inkább nökölsz, de természetesen, sőt, ezt kifejezetten kiemelném, ők vannak a még nehezebb helyzetben, mert náluk még ugye ütközik azzal az image-el is, amit sokszor föl akarnak, vagy nem akarnak vállalni, hogy mondjuk, ha ezt bevallom magamnak, vagy másnak, az mennyire kellemetlen, de természetesen abszolút vannak férfi áldozatok is.
1: Kitti, nagyon köszi. Reméljük, hogy azért tudtunk mélyeknek erőt adni, segíteni, átgondolni, hogy miben vannak. Ha csak két ember változtat, lehet, hogy már nyertünk a beszélgetéssel. Nagyon köszi, tudjuk, hogy menned kell. Köszönjük szépen.
3: Köszönjük,
1: doktor, a másik Kitti.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szombathely legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Új parkolóhelyek készülnek Körmend belvárosában, kitárulnak Kőszeghegy alja portái, őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm a hallgatókat, Ármán Évi vagyok. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kocka kőburkolatot, és mindegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint, írja a Megyei Napilap. Kőszeghegy alja és térsége is bekapcsolódik a Nyitott Porta Napok országos program sorozatába. A látogatók helyi gazdaságokat, pincészeteket, méhészetet és kézműves műhelyeket kereshetnek fel, miközben állatsimogatók, farmbejárások, bortúrák, kóstolók és bringás programok is várják őket. Szeptember 19-én és 20-án Kőszeg, Gencs, Apáti, Cák, Velem, Gyöngyösfalu, Kőszeg, Doroszló és Bozsok portái nyitják meg kapuikat. Az ingyenes események között gasztronómiai élmények, workshopok és kézműves foglalkozások is szerepelnek, áll a szervezők közleményében. Még igényelhető a HPV elleni védőoltás a 7. osztályos lányoknak és fiúknak. Szeptember 15-e a határidő. Hogy miért veszélyes a HPV vírusa, és miért fontos az oltás? Arról Tóth Icó, a Máiva Virág Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak.
2: A humán papilloma vírus nőknél és férfiaknál is különböző elváltozásokat és daganatokat okozhat. Amiről többet hallunk, az talán a méhnyakrák, de szájgarati rákot, szeméremtest rákot, hüvelyrákot, amit okozhat ez a vírus. Ha belegondolunk abba, hogy van egy oltás, ami megvédheti a gyermekeinket majd attól, hogy felnőtt korukban ezek a daganatok kialakuljanak náluk, akkor én azt gondolom, hogy egy percre sem kérdés az, hogy az oltás mellett kell dönteni.
1: Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Kora őszies időre számíthatunk Szombathelyen és a térségben, csapadék is jöhet, akár több adagban is. Legtöbb 22 Celsius fokot mutathatnak a hőmérők, éjszakára pedig 12 fokig hűlhet le a levegő. A következő héten is számíthatunk majd elszórtan záporra, zivatarra, hétfőn beköszönt egy hideg front, kedden pedig már ködössé válhat az idő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: érdekes híre bukantam, mert hogy arról szól a történet, hogy az emberek miért átverhetőek telefonon, és kiderült, hogy végeztek egy kutatást arról, hogy amikor neked az adataidat és a pénzedet kérik, akkor egy friss felmérés szerint az emberek 53%-a tovább marad vonalban, mint szeretni, mert hogy fél, hogy udvarjatlannak tűnik. Egészen megdöbbentő a megfelelési stratégiánk, és 53% nem teszi le a telefont, ez egyébként egy brit felmérés, és ők azt mondják, egy szervezet mérte föl, hogy arra jutottak, hogy a csalók kiméletlenül kihasználják azokat az embereket, akikben van egy kódolt illemtudás annak érdekében, hogy nem teheti le, a telefont, az a mozifut, mert hogy megfelelési kényszered van, és ugye egy bizonyos idő után neked elkérik az adataidat, és mivel nem szakítod meg a beszélgetést, az 53%-nak nagyobb a hajlandósága meg nem szakított beszélgetés után megadni a saját adatait. És nem is arról szólt a kutatás, hogy miért adjuk meg, hanem azt kutatták, hogy miért nem teszik le az emberek a telefont, és kiderült, hogy nagyon sokunkban van egy olyan működés, hogy csinál valamit, benne van bizonyos helyzetben, megfelel valamilyen munkahelyi, vagy otthoni, vagy közlekedésbeli elvárásnak, csak azért, hogy ne tűnjön egyébként illetlennek, vagy bunkónak, és ilyen az egyik a gyorsabb telefonletétel. Nem merünk kiszállni a vonalból.
1: Megfelelési kényszerünk van, nem?

0: átnyújtják az adataikat, és megadják telefonon a bankkártyájukat, a három számjegyű szívikódjukat. Tehát, hogy nem csak azt nézték, ugye, hogy nem mered letenni, hanem aztán ezek az emberek tényleg kitárulkoznak, és megadnak minden adatot, amivel aztán áldozattá válnak.
1: Üdv a világomban.
0: De, igen, üdv Júli világában egyébként tényleg, de hogy oké, de akkor nézzük meg azokat az élethelyzeteket. Kinek hány olyan, Júli, ez te vagy, tehát ez a topik, ez kezd el sorolni, hátradőlök, nem jelölök SMS, nem kell hallgató, tehát meg vagyunk. De hogy hány olyan megfelelési kényszeret fut egy nap, milyen élethelyzetben, amiről azt mondod, hogy gyorsabban kiléphetnél belőle, de megteszed és toporogsz és benne vagy. Tehát telefonhívás. Adjuk? Ilyen a telefonhívás? Ilyen a telefonhívás. Hogy nem lépsz ki belőle.
1: Nem, végig.
0: Nem?
1: Végig csinálom.
0: Végig mész rajta?
1: Ha már elkezdtük, ó Istenem, hány ilyen biztosítást megköltöttem. Mert arra gondoltam, hogy a vonal végén ott ül egy ember, aki ezért kapja a pénzét, akinek 100-ból 100 ember rácsapja a telefont, és szerencsétlen milyen napja lehet, és utána megkötöm azt a biztosítást, itt utána időt és energiát pazarolok el azért, hogy utána elmenjek, és az ügyfélszolgától lemondjam, de tudom, hogy neki ez jutalék, és tudom, hogy neki egyébként előttem 100 ember csapta rá a telefonját, ezt én rendszeresen.
0: Az a mozi fut, hogy neked ezt meg kell csinálni. Igen. Neked nagyon sok ilyen fut.
1: Ugye, én rendszeresen átmegyek az utca másik felére, ha kell, akkor állok a zebránál, és várom a zöldet, hogyha meglátok egy fedélnélkülist, vagy egy koldust, vagy egy krisnást, és nem akarok pénzt adni, vagy éppen nincsen nálam készpénz, hogy nem megállítsom, és ne kelljen neki azt mondanom, hogy bocs, haver, nem adok, vagy nincsen nálam készpénz, mert úgyse hiszi el. Kicsit kellemetlenül érezném magam, hogy megtehetném, hogy segítek, de nem segítek.
2: De mindenki nem tud segíteni, Júli.
1: Igen, köszönöm szépen, ezért megyek át a túladarra.
2: A 10 000-essel, a bácsival, ugye a kerekesszékes bácsival szerintem kifújtad az orrát. Tehát te megvagy.
1: Ó, hát nekem nagyon sok ilyen volt. Ó, Úristen, volt például egyszer egy...
0: Ez a te életed, ez a téma. Tehát, de ez tényleg te vagy. Én ezekre a közvélemény kutatásokra, meg telefonos hívásokra, ugye nem tudom milyen piackutatás, olyan lelki ismeretlenül, olyan keményen, olyan durván, olyan gyorsan zárom az én időmet és a mindenemet, hogy azt sem várom meg, hogy elmondja, hogy honnan. Azt nyit mondok, hogy biztos, hogy nem. És szinte köszönés nélkül abban a pillanatban bontom a vonalat. És nagyon haragudnék magamra, ha 10 másodperccel később tenném le, hogy úristen, adtam neki 10 másodpercet. És tudom, hogy ez a munkája, föl kell hívni 100 embert, nem vagyok paraszt, nem erről szól, de hogy én meg pont az ellenkezőjét gondolom, hogy nem a megfelelés indul el, hanem a nem adok. Fél másodpercet se vagyok hajlandó odaadni. Nem érdekel, hogy mit akarsz, nem hallgatom meg. Próbálj ki egyszer, iszonyatosan felszabadító.
2: Kezdő MLS-eknek vajon körbeadják Júli telefonszámát?
0: Szerintem Júli hogy
2: itt a biztos siker kulcsa.
0: Júli megcsinálhatod a 6 piackutatást, 4 közvéleményelemzést.
1: Igen. Nekem az egy alapbeállítás, engem édesanyám úgy nevelt, hogy minden körülmények között az emberekkel udvariasnak kell lenni, segítőkésznek kell lenni, mert sosem tudhatod, hogy te mikor kerülsz olyan helyzetbe, amikor majd te szorulsz.
0: De más az udvariasság, és más a megfelelés. Szerintem a kettőt nem ossuk össze, mert itt nem udvarias vagy, hanem megfelelsz. És az nem ugyanaz, mint az udvariasság. Ez nem jó.
1: Szerintem meg, ha mindenkit így söpörnénk le a
2: de nem.
1: Az asztal. Nem.
0: Közvélemény kutató cégek. Unott aranyonnak
2: ne tedd már ugyanoda, hogy egyébként egy barátot fölhív, hogy baja van az életben.
1: De nem a barátot.
2: De ugyanabban
1: teszed. Nem ugyanaz.
2: De te teszed ugyanabban.
0: Igen, te csináltál ilyet? Igen, csinált volt ilyen munkád? Csináltál tényleg valaki, hogy te
2: korábban...
1: Csináltam.
0: Hát akkor te ezért vagy ilyen érzékeny. Már ott ültél a másik oldalon, és hívtál engem, aki borzasztóan bődületesen rád rakta a telefont. Bűntudatod van.
1: Nem, nincsen bűntudatom, de el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor visszautasítanak, amikor századjára is visszautasítanak, ezredjére is visszautasítanak, miközben egyébként neked időben semmit nem jelent az az 5 perc.
0: Elmondom, hogy mi van. Én volt csináltam azt, hogy meghallgattam, adtam neki 1 percet, és amikor azt mondom, hogy nem vagyok, aki lakik döndönni, akkor még ő sértődött meg, és volt, hogy rám vágta a telefon. Na, szevasz, soha többet nektek,
1: és utána
0: semmi. Tehát fölhív, végig hallgatom, de azt mondom, hogy nem töltöm ki, megsértődik, és rád vágja a telefon. Na, annak azért utána tudnék menni. Hogy úgy de szíves, de jó lenne most itt lenni. Érted? Tehát, hogy közben meg azért akkor ő paraszt, és ráteszi a telefon. Szerintem korunk legnagyobb fegyverténye az, hogy eljutsz oda, és leteszed azt, hogy már nem kell senkinek megfelelnem. Akkor szabadulsz föl. A 20 éves korodban megfelelsz, szülők, elvárások, 30 éves korodban még mindig. És hogy eljutsz-e oda, hogy már mindegy, hogy mit gondolnak. Mert ott szabadulsz föl, mert már nem azzal foglalkozom, hogy mit gondol, hanem azzal foglalkozom, hogy nekem jó legyen. És ha nekem az a jó, lemerem tenni, mert felnőttem. És ez az én döntésem. És amíg nem teszed le, addig abba a gyerekbe vagy, aki azért táncolt a színpadon nagyon, hogy utána szeressék és megdicsérjék. Tehát valójában neked ilyenkor még mindig a gyermekéned működik.
1: Az elfogadás, az, az elfo-

0: munkatársa, szeressetek, ha mit gondolnak, mi van, ha nem felelek meg.
1: Persze,
0: egyébként. Igen. Ilyen... Na és itt jön a felszabadulás, hogy már nem akarok megfelelni, és ott nősz föl. Már... Ott megérkeztél.
1: Egyébként nagyon sokat fejlődtem.
0: Fölhívlak most Edrám a telefont. Jó? Na, most egy naponta hívogatni foglak magánszámról. Jó napot kívánok. Ha nem teszed rám a telefont legalább vasárnapi háromszor, érted? És ez a nem a szarok a világra, és mindegy, hogy ki van körülöttem, mert ez nem, tényleg nem ezt mondom. De valójában a mi generációnk legnagyobb fellövése az, hogy jól érzem magam a bőrömben, és már nem akarok megfelelni. Se az anyám, se az apám, se az elvárások, se a gyerekeim, senki, hanem az van, amit én szeretek. És ettől nem vagy önző, ez nem az, hogy most azt csinálsz, odamész, önző vagy, nem ez. Ezek a kicsi dolgok, hogy az már nem mindegy, hogy mit mondanak róla a munkahelyen, hogy kimerek lépni egy beszélgetésből, hogy ott merek valakit egy kávéfőzésnél hagyni, mert nem játszom el vele 5 percig, hanem merem vállalni, hogy ez most nem érdekes, azt mondom, hogy bocsi, nem vagyok. Ez a kis mikroszituációkról beszél. Szerintem ez baromi fontos.
1: Az empátia,
0: az meg empátia
1: az a nők kiváltságot.
0: Nem. Bullshit. Empátia.
2: Ez nem
0: a Krisnással átmész a zebrán, az empátia.
2: Menekülsz te.
0: Szóval, hogy igen, ez egy érdekes.
1: Nekem ez fura, hogy ti például ti ezt tudját, ezt gyakoroljátok. Tehát tényleg, hogyha téged nem érdekel egy beszélgetés, akkor fogod magad, sarkon fordulsz és elmész.
0: Mennyire jó is felszabadító.
2: De meg ott tűz órákat.
1: Nem órákat. Nem,
0: de van egy,
1: de be, igen,
0: hogy
1: mert
0: megfelelj.
1: Tudom, hogy nem, mert tudom, hogy annak az embernek az a 10 perc beszélgetés lehet, hogy a napját határozza meg.
0: De a 10 perc beszélgetésből 8 nagyon felszínes, általában semmiről nem szóló, és nem élet egy nagy drámáját beszéled meg sokszor 10 percben, hanem benne maradsz valami helyzetben, és kicsit megfelelsz, és közben azon gondolkozol, hogy menjek vagy maradjak, itt legyek vagy ne legyek, kilátnék, de nem lépek, mert megfelelek. Mert megfelelek. És nem azt jelenti, hogy szia Balázs, ne haragudj, ne szólj hozzám, de nem ezt jelenti, ez nem az empátia hiánya, hanem hogy hozol egy döntést a magad érdekében, és kilépsz ebből a beszélgetésben, azt mondta, hogy figyelj, nem, ez nem. És kész.
1: Tudod, milyen sztorik szoktak lenni a
0: kávéfőzőknél? Az a másik része. Mert akkor kíváncsi vagy. Tehát kimenni, dohányozni jó a kollégákkal, mert ott történnek a nagy dolgok. Igen, szóljátok már Julinak, hogy egyedül töltöm a péntek estémet, szomorú leszek, ha nem jön át. Igen. Ja, ha Julitól kölcsön kérsz, az a jó egy ezrest, ő azért kér elnézést, hogy nincs áll a 2000. Igen.
1: Hát azt például, ha nem adják vissza. Úristen.
0: Micsoda?
1: Hogyha valakit kölcsönkért tőlem
2: valamit.
1: De még
2: valami, nem kértél vissza így.
0: Kölcsönkér és nem adja vissza. Azt tűrő.
1: A világ legkellemetlenebb helyzete számomra az, hogy valamit vissza
2: kell kérjek. Szólni, hogy tartozol 5000 forinttal.
1: Borzasztó rosszul.
0: Kiterápiázzunk 10-ig? Nem mered visszakérni a tartozásod. Alapoktól kell kezdeni, hogy születtél meg. Milyen volt a születés? Írd le nekem a születésed körülményeit. Mi volt a magzatkorban? Tartozás. Hát azért erről még beszéljünk. Egyrészt mennyi cash van most nálad. Fél ott hagytuk abba, hogy Júlia azt mondja, hogy tartozóik se kéri vissza.
1: Nagyon, hát nagyon kellemetlen. Péntek. Nagyon kellemetlen számomra az, hogyha valakinek kölcsön adok pénzt, akkor nekem utána elé kell állnom, és azt kell mondanom, hogy figyelj, mikor akarod visszaadni ezt a pénzt.
0: Tökéletes. Jó. Hát azért egy tízessel dob meg már a Ferit, nem meg engem, Feri. Hát ahogy már nem menjünk erre rá a gyengére, azonnal adjál 10-et.
1: Hál' Istennek olyan embereknek adok pénzt, akiknél ez nem fordul elő, de volt egy pár.
0: Igen, mert nem kell visszaadni. Álkrisnások, álhajléktalanok, álmozgássérültek.
2: Na, mi volt a legnagyobb összeg? Gyerünk elő a farmával. Na. Mennyivel lógnak?
1: Hát 30-40 ezer forint.
0: Jaj, de aranyos vagy.
1: Te annyira le se hajolsz.
0: Nem, én azon gondolkozom, hogy mennyien vertek át engem, már nagyobb összegekkel.
1: Nem.
0: És ebből valaki kellemes csalódás volt, és fölbukant, valaki örökre eltűnt.
1: Nem, de hogy...
0: De mi van, ha fölhívod, és azt mondod neki, hogy szia, figyelj, tartozol. Ennek vessük
2: véget.
0: Ne kerülgessük itt a szart. Figyelj, nekem is rossz, neked csak
2: ugyanis,
0: tartozol.
2: Ha nem hívod föl, se fog rendbe jönni a kapcsolat. Tehát az a kapcsolat már el van cseszve, akárhogy nézed. Ha ez mondjuk egy közeli ismerős, rokon, barát. Ezek után már nem fogtok tudni úgy leülni a vasárnapi ebédhez, hogy nem történt semmi.
1: Én az a hála Istennek, a Miró viszont nagyon jó ezekben a dolgokban.
2: És akkor gyorsan átestálod, mi?
1: Tehát ha bármi ilyen szituációba kerülök, akkor a Miró az pironkodás nélkül felveszi a
0: telefont. De sajnálod, zavarban vagy. Nincs pénz, és arra gondolsz, igen, hogy szamaritánus.
1: Nekem eleve a pénzről, hát ez már beszéltük, nekem eleve a pénzről is beszélni, azt, hogy például mennyit kérek egy munkáért.
0: Miért nem előzöd meg ezzel azt, hogy nem adsz? Miért nem ott mondod a nemet, mikor tudod, hogy később bajba leszel?
1: Olyan embereknek adok, akik tudom, hogy visszaadják, de néha én is ráfutok azokra az emberekre, akiknek nem kell.
0: Hagytad volna elveszni csak azért, hogy inkább hagytam. Könnyebb elveszni, mint hogy visszakérni?
1: Hagytam inkább.
0: De kemény vagy.
1: Igen. Hát úgy voltam vele, hogy valami van egy probléma lehet, hogyha ezt a pénzt...
0: Ne! Ez megint hazugság! Hol van az önreflexió? Hol van a mélyebb önismeret? Biztos valami nagyon szegény. Nagy probléma. Megint én vagyok a jó, aki inkább nem kéri vissza, nem. És nagy problémája van, lószart, nem akarja visszaadni, és egyébként Facebookon posztol, hogy Törökországban nyaral. 10-ből 9-szer ez van, Juli, haló, nem ez van.
1: Én nem ilyen embereknek adok kölcsön, akik utána 10-ből 9-szer törökországi utat posztolnak. Tehát olyan emberek
0: bármilyen kérnek, élethelyzetben a kutya kötelessége.
2: De akkor mi nem kérdezed meg, hogy figyelj, kicsim, baj van, adjak még pénzt?
1: Persze, még azt adja.
2: De alapból, ha ezt feltételezed, hogy azért nem tudja visszaadni, mert van valami tragédia az életében.
1: De látom, hogy nem sikerült ebből kilábalni, akkor nem én fogom azt a
0: 20-30 ezer nem a tragédia
1: visszakérni tőle. Nem én leszek az az ember, aki az ajtaján fog kopogtatni azért, hogy na,
2: az ez tök független egymástól, hogy neki egyébként tragédia van az életében, meg kért egy hétre 30 ezeret, és ez egy éve volt.
1: Figyelj, de tehát, hogyha nagy összeget adok kölcsön, Már
2: 30 ezeret, értjük.
1: Például 40 ezer forintot, tehát vannak összeghatárok, amiket visszakérek. Tehát ez természetesen, nem vagyok teljesen hülye, de azért 30-40 ezer forintot már egy jó párszor benyeltem, és azt mondtam, hogy inkább nem kérem vissza, mert nekem kellemetlen odaállni egyik lábamon a másikra, csavargatni a pólómat, és megkérdezni, hogy figyelj,
2: ne haragudj, ezt a pénzt. De magad ezzel.
0: Azért valaki basszus szintei Júli vagyok. Igen, dob már meg vici 300 ezer forintot, nem sokára visszaadom. Nem sokára visszaadom.
1: Jó. Júli a deficit a harmadik nevet.
0: Igen, srak a gémben a Júli deficit. Igen. Még a Miró felhívni, bemutatkozik, én is összeszarnám magam, írja valaki. Keménybe vagy, Júli, de ezért szeretünk, te ilyen vagy neked, ez az univerzumod, nem is akarunk meggyőzni, de teljesen jó. Hánykor mész ma haza?
2: És merre?
0: Sorakozzatok fel a rádió előtt. Igen, sorakozzatok fel a rádió előtt, higgyetek, mire a busz megállóba értek, millió mosok lesznek gyerekek. Jöjjenek ide,
2: családok. Mindegy, milyen szar a sztori, a Júli beveszi.
0: Mindegy, mi kapni fogsz.
1: De egyébként szerintetek ez egy női sajátosság?
0: Micsoda?
1: Ez a fajta puhányság. Tudom, hogy én ilyen tekintetben abszolút szélsőséges példa vagyok, egy balek vagyok, ezt én aláírom, oké. De hogy a nők a balekobbak, vagy inkább ez tök...
0: Szerintem ez egy egyéni kihívás nemtől függetlenül. Hát férfi is küzdhet azért ezzel, hogy nem mer belállni bizonyos helyzetekbe, és elmaszatolja a dolgot, nő is. Nem feltétlen nem függő.
2: A nő az érzékenysége miatt szerintem jobban benne. Tehát nagyobb a százalékos arány, valóban vannak ilyen férfiak is, akik kerülik a konfliktust, az ilyet, hogy kérjünk vissza pénzt. Biztos, hogy tudja, hogy van, de szerintem a csajok az érzékenységük, a lelkük okán könnyebben belelépnek a Júli pocsolyába.
0: Aha. Lehet, igen, de a nemet mondani nem tudás, vagy az önmagam fel nem vállalás azért rengeteg palinál is van. Tehát én ezt nem azt mondanám, hogy ti ebben balekobbak, vagy rosszabbak, vagy gyávábbak vagytok. Nem hiszem. Szerintem lehet, hogy nem a pénzterén, de más
2: nem, szerintem mondom,
0: módon.
2: Csak az érzékenységük.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta. Az őrség ősszel a legszebb. Ezer színben pompázik. De szeptember 18-a és 20-a között gasztrokulturális élményekkel és tökös programokkal is csalogat Őri Szentpéteren, Magyarszombatfán, Nagyrákoson és Szalafőn. 22. Őrségi Tök Fesztivál, a Családok Fesztiválja.
4: Műanyag nyílászáró közvetlenül a gyártótól. Keletablak. Őrizzük meg együtt otthon a melegét. Keletablak.hu.
0: Az 50 legjobb. Igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden

0: Top 50. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük! Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smokey.
1: Öveken de kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék extra pillanatai után pedig a Rádió 1 zenék ki a főszerep. Egyébként a Rádió 1 konténer játékunk legközelebb a reggeli műsorban Balázséknál folytatódik majd hétfőn. A mikrofonnál Kismert, és nagyon változatos lesz ez a zenei óra is. Például itt volt nemrég Dua Lipa, elhozom a One Republic dalát, jön Shakira, az a DJ producer is, aki a héten ünnepelte volna 37. születésnapját, vagyis Avicii, és ebben az órában Rádió 1-es DJ-k is felbukkannak. Most például...
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Zozó, köszi a közlekedési infót. Történt egy baleset a 63-as főúton Sárkeresztúron, a főút 70-es kilométernél a Bem József és a Nyárfa utca közötti szakaszon. Balesetmentes kilométereket mindenkinek.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, hamarosan pedig egy olyan Rádió 1-es kedvenc, ami szerepel a Top 50-es listánkon, és hogy hanyadik ezen a héten, az 3 óra után kiderül. Alex Kenji, Bambolé! Már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell, de úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És én is papucsos vagyok, rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most 3 kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz, hogy is papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die a folytatásban, ami a Billboard szerint hivatalosan is a 2026-os nyár dala lett, kéz a kézben Ariana Grande dalával a hit dala I Made You Love Me-vel. Úgy jött ki a matek, hogy több mint 200 ország online zenehallgatásait és eladásait összesítették. Egyébként tavaly ugyanebben az összesítésben Alex Foren végzett az Ordinary-vel, és további érdekesség, hogy azt is nézték, hogy mik azok a korábbi slágerek, amik idén nyáron visszatértek, hát például Michael Jackson, a Billie Jean-nel, ez az életrajzi filmnek köszönhető, illetve szintén a foci VB-nek köszönhető, hogy Justin Bieber korábbi slágereire is nagy lett a kereslet. Na, akkor egy 2026-os nyárdala jöhet.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegyés, ilyen IDM klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna, vagyis a héten, a 37. születésnapját, két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindezt 29 éves koráig érte el. Mennyi dalt köszönhetnénk még neki? 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban.
1: Avicii örökké él a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupla?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévépaprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában is, a mikrofonnál Kismerti. Elhozom nem sokára az éppen stúdiózott Dua Lipát, az éppen koncertező Ed Sheerant, most pedig jóféle EDM, azt a Fastboy tesópárost hozom, akikkel tavaly együtt buliztunk a születésnapi fesztiválunkon. Lukasz és Félix az az ő keresztnevük. És igazi csodabogarak, nem a klasszikus értelemben, mert DJ producerek, hanem túl azon énekesek, dalszerzők és hangszereken is játszanak. Nagyon tehetségesek. Ez a Good Life.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 órától pedig Cookie Mix-el Summer Edition, még mindig 2 órán át szólnak mixben az igazi mai slágerek. Nem engedjük még el a nyarat, és aki még nem engedte el a nyarat, az a már is hallható Purple Disco Machine. Ibizán az egyik legmenőbb klubban lépett fel, ez még mindig a nyári csütörtöki rezidenskedése, és hát október 1-e lesz majd a záróbulia. Na, ott is tart még a Summer Edition, ezt akartam csak ilyen párhuzamként mondani. Wonderful Life, ezt azon mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut?
4: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni?
5: Jövő héten indul Balázsék őrült tipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Rádió egyesek szeptember 13-a van vasárnap. Öleljünk meg egy informatikus vagy egy IT-s, egy programozót, hogyha találkozunk vele, mert hogy a programozók világnapja van. Az év 256. napjára esik. És hogy miért 256. nap? 2 a 8-on? Mert a kettő hatványai közül ez a legnagyobb, ami nem haladja meg a 365-öt, vagyis az egy év napjainak a számát. Valaki tényleg ennyire ráért, és kitalálta ezt a napot, tehát nyilván csak egy kocka lehetett. Szóval öleljünk ma meg egy programozót, mert ma őket ünnepeljük, én meghozom ezt az igazi mai slágert.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-ig 1 kiló sütőben süthető hasábburgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT, a tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai sláger.

Hello, szombathely! Mielőtt bárki elkezdene a hétfőre gondolni, gyorsan álljunk meg egy pillanatra. Igen, tudom, holnap munkanap, de ezt az infót szerintem rájuk még később feldolgozni. Most inkább maradjunk a vasárnapnál, amíg csak lehet. Én Farkas Beni vagyok, és jönnek az igazi mai slágerek ezúttal is mixben, hiszen ma is van déli mix, a vasárnap délutánt is ezzel pörgetjük fel. Érkezik is már Taylor Swift, ez az Opelét.

could break my heart. Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai pedig szeptember 13-a, a Nemzetközi Csokoládé Nap, és ez bizony egy olyan világnap, amihez valószínűleg nem kell túl sok bíztatás. A dátum egybeesik Milton Hershey, a híres amerikai csokigyáros 1857-es születésnapjával. A csoki története persze jóval régebbi, már több ezer évvel ezelőtt is fogyasztották Közép-Amerikában, akkor még inkább keserű italként. A kakaóbabot annyira értékesnek tartották, hogy az asztékok még fizetőeszközként is használták. Ma pedig ott tartunk, hogy van éttej, fehér csoki, mogyorós, gyümölcsös, sós, karamellás, és persze az a fajta, amit azért vettünk, hogy csak egy kockát tegyünk belőle, majd 5 perc múlva már a csomagolást keresünk a kukában. Szóval ma teljesen hivatalos az édesség szünet, ünnepeljük is meg a mai napot egy csokival, a folytatásban pedig hallgassuk meg a Rudimental felvételét, itt a Waiting All Night.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a mai napon zajlik a 43. História futás Kőszegen az 1532 évi ostrom évfordulója tiszteletére, úgyhogy érdemes kilátogatni Kőszegre, ahol több távon is megmérkőznek a mai napon a futás szerelmesei. A fő táv a 9 kilométeres verseny, a profi versenyzők mellett itt az amatőrám, de annál kitartóbb sportolók is versenyeznek. A 97.7 Rádió 1 pedig már a Maroon 5 érkezik, ez a Girls Like You.

Márka szóban is élőben működik. Várnak mindenkit szeptember 16-án az Akura Művelődési és Sportházba. Itt a 97.7 Rádió Egyen pedig jön Fischer és Jennifer Lopez közöse, ez a Waiting for Tonight.

Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a jövő héten pedig újabb izgalmas játék érkezik Balázsékhoz. Ezúttal a világsztárok cipői, zoknia és különleges szokásai kerülnek a középpontba. A játék során Balázs, Feri és Eszter minden reggel három izgalmas kérdéssel várja a hallgatókat. Vajon mekkora Lady Gaga lába, kivisel kristályokkal díszített zoknit, mekkora cipőt hordott Michael Jordan? Ezekhez hasonló meglepő kérdések várják a hallgatóinkat. A játékról a részleteket a rádió1.hu-n találja, itt a 97.7 Rádió 1-en pedig jön Rihanna és az Only Girl.

0: Rádió Egyen a mai Daily Mix végére értünk, úgyhogy egy kis időre elköszönök, viszont itt egy kis előzetes a következő órából. Alex Kenzi és a Bumble indít, maradjon velem a folytatásban is. Én Farkas Beni vagyok. Hello, Szombathely!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Farkas Benivel. Csak igazi, ma is láger megy. 97.7.

Hello Szombathely, nagyon szép délutánt mindenkinek, a mikrofonnál továbbra is Farkas Ben, és továbbra is hozom az igazi mai slágereket, és továbbra is még szeptember 30-ig lehet jelentkezni a Szombathely Visszavár elnevezésű tanulmányi ösztöndíj pályázatra. Minden részletet a szombathely.hu oldalon találunk, itt a 97.7 Rádió, pedig Hypaton és Norma Jean Martin közös a szól, jön az Out of My Head.

0: minden igazi mai sláger után.
1: Jön egy újabb.
0: Ez a 97.7 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a 97 hét rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy, és szeptember 19-én az Agora Művelődési és Sportházban a Grill Gyanta workshopra várják az érdeklődőket. Egy különleges kombinált workshopra várnak minden kreatív, alkotni vágyó felnőttet, hogy elkészítsék az ünnepi ajándékszettjüket, amely egy általuk választott formájú ékszer tartó kiöntését és egy ékszerszet elkészítését tartalmazza UV gyanta technikával. A workshopon megismerhetik a Jazz Money-t, akril gyantát, a foglalkozáson mindenki választhat egy számára tetsző formát, hogy elképzelései szerint kiöntse, színezze és különböző technikával dekorálja. Várnak minden érdeklődőt szeptember 19-én, jelentkezni egyébként szeptember 18-áig lehet a workshopra. Itt a 97 hét rádió, egy Mars Shakira érkezik, itt a Die Die!

Ez a 97 hét Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, és a Rádió 1 konténerjáték továbbra is várja a hallgatókat. Szeptember 14-én hétfőn 10 órától pedig Budapesten a Corvin Plaza fő bejáratánál vár mindenkit a Rádió 1 konténer. Minden részletet a rádió1.hu-n találunk. Itt a 97 hét Rádió 1-en pedig jön Stadium X, Sam Gray és Metzger Viki közöse. Ez a Let You Let Me Go.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Hol csak igazi mai sláger megy, és szeptember 19-én 13:30-tól félnapos női meseműhely várja az érdeklődőket a víztoronyba, ahol felfedezhetjük a lelki erőforrásainkat és a női szépséget. A műhely Dr. Krekókat a pszichológus meseterapeuta vezeti. A 97.7 Rádió egye már James Arthur érkezik, itt az Impossible.

97.7 Rádió Egyen egy újabb zenei óra végére értünk, ez pedig azt jelenti, hogy a mai napra én ennyi voltam, búcsúzom a hétvége hátralévő részére, jó pihenést mindenkinek, holnap pedig a szokott időben délben találkozunk, és együtt felpörgetjük a hetet. Tartson a Rádió Egyel, holnap jövök. Én Farkas Beni voltam, hello szombathely!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, mai

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a folytatásban pedig a DJ producer, aki nem félt lebontani a műfaji korlátokat, de sajnos már nincsen köztünk Avicii, aki egyébként szeptember 8-án ünnepelte volna a születésnapját, 37 éves lenne még csak. A legnagyobb húzása a folk, a country és az EDM ötvözése volt, amikor 2013-ban az Ultra Music Fesztiválon bemutatta ezt a dalt, a Wake Me Up-ot, élő hangszerekkel, country elemekkel. A szakma először értetlenül állt előtte, picit vakargatták a fejüket, tehát ő meg úgy volt vele, mint Marty McFly a visszajövőben első részében, hogy tudom, erre még nem vagytok felkészülve, de a gyerekeitek imádni fogják. Hát nem kellett sokáig várni rá, mert hogy globális megasláger lett belőle, és teljesen új irányt szabott a popzenének. A dalban hallható Aloe Black pedig nem csak a társszerzője, a vokalistája dalnak, de instant barátság szövődött kettőjük között a stúdióban. Avicii-t hozom most, aki 37 éves lenne.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: szólt az imént a Shawn Mendes és Camila Cabello féle Señorita. Hát nem is tudnám megszámolni, hogy hány telefon jött, aminek az volt a tartalma, hogy...
1: A konténeres játékra szeretnék jelentkezni.
0: Rádió egy konténerjátékok legközelebb holnap reggel Balázséknál, aztán napközben Attissal is, és ismét lesznek helyszíni játékok Budapesten, hétfőn 10 órakor a 8. kerületi Corvin Plaza főbejáratánál. Részletek a radio1.hu-n.
2: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

Rádió, ez csak igazi mai sláger megy, és köszönöm szépen a közlekedési infókat Anikónak. Például az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél dolgoznak éppen 77-es, 71-es kilométer szávén között, úgyhogy ezért torlódhat a sztráda. Illetve korábban volt egy baleset az M1-esen, azt többen megírták Herceghalom és Bicske között a 36-os kilométernél. Győr felé vezető oldalról beszélünk, ha itt torlódik ez a szakasz, akkor az ezért van. Balesetmentes kilométereket mindenkinek. Indul a slágerlista Györke Attilával a Rádió 1 Top 50, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap, most bepótolhatja, aztán Kuki is mixel majd 5 óra után. Én Kismárti voltam, további szuper jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.
2: Majd

Erke Attila vagyok, az őszi 22-23 fokos maximumokhoz itt vannak Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvencei még teljes mértékben nyár feelingben. A sereghajtóink is kiváló zenék, 50. volt ugye

csak igazi mai sláger megy, és folytatjuk a visszaszámlálást. A sereghajtók között ugye 46. volt Teddy Swims-től a The Door, 45. lett a héten Topic, Fastboy, Forget You.

kívüli, mint szőke, annyira jó a zenéje. Egy ázsiai kolléga volt, aki nyomta ezt a szőkerős beszólást, abszolút nem a PC jegyében, nem mostanában volt. Manapság a szőkerők ezért már ugranának, de ahogy visszanéztem ezt a beszélgetést, Blondist egyáltalán nem bántotta ez a kis vicc, szóval

0: 40. helyen Do It Again, 39. Cyril-től a Stumble On In.
1: Rádió egy top 50, a 38.
0: A friss favoritok közül Témin Palától a Dracula. Hát micsoda füle van az embereknek, a rajongók közül sokan észrevették, hogy az egész zene hangulata és bizonyos szinti futamai nagyon hasonlítanak egy ősrégi klasszikusra, Steve Montitól az Only You című dalra. Jöttek is olyan kommentek, amelyek azt mondták, hogy konkrét mintát, szempelet is felhasználtak a dalban, de aztán még White Fülüp szakértők ezt cáfolták. De simán elképzelhető egyébként, hogy Témin Impala egyfajta tudatos tisztelgése Steve Monti előtt, aki 1984-ben írta meg azt a dalt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál buliban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
4: Jövő héten indul Balázsék őrült cipős vízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: segítség. De takarékosan, mert minden felhasznált segítség 25 000 forint levonását jelenti. Jövő héten jön az őrült cipős pénz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új cipős vagy.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió E! Rádió egy top 50. A 36.

Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben. Az újdonságok közül Blondish és a Lovers on the Dance Floor a folytatásban a 33. helyen. Igazi nyárvégi klubhimnusz, ami így ősszel is visszahozza mindenkinek az idei nyár emlékeit. És közöttük ott van az is, amikor Blondish zenélt nekünk élőben itt a stúdióban. A Rádió 1-en 33-dik tőle az újdonsága Lovers on the Dance Floor.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és ez is egy nagy kedvencünk a klubokból, ami most indul. Idén nyáron nagyot ment Robin Schulztól, Barstól a Better Times. A dal, ami üzenet azoknak, akik rossz paszban vannak. A refrén mögött konkrétan az a gondolat áll, hogy ha összeomlik körülöttünk minden, akkor is lesz valaki, akit felhívhatunk. Úgyhogy a dal hangulata egyszerre kicsit melankolikus a szövege miatt, de felemelő is a dallamvilága miatt. Robin Schulz, Barbs, Better Times, Rádió 1-es újdonság, 30.

0: es a lottery. És a Top 50 28. helyezettjével azonnal indítom az újabb zenei órát. Ed Sheeran, Azizam.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer! Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy. A 28.

0: Metszászári, Sonic Hugel és az It Feels So Good a 27. helyen szólt, 26. Blondistól a Never Walk Alone.
1: Rádió egy top 50, a 25.
0: A Repeat It, az újdonság két megasztártól, a DJ király Martin Garrix-től és az angol pop pápájától, Ed Sheerantől. Óriási barátok ők, már nagyon régóta dolgoztak ezen a dalon, 2014-ben indult el a közös munka, ráadásul 2015-ben Garrix le is játszotta az egyik fesztiválon, a közönség teljesen ráharapott. Hogy miért nem jelent meg akkor, el nem tudom képzelni, a rajongók éveken keresztül vadászták, különböző bootlegek és kiszivárgott verziók terjedtek róla, szándékosan csináltak ebben, teljesen biztos vagyok, húzták a fanok idegeit. A megjelenés éve tehát 2026, pár hónapja mindenki pörgetheti. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 25.

0: Itt a Rádió 1-en. Ez a Top 50, ahol Martin Garrix és Ed Sheeran újdonságát a Fastboy követte a 24. helyen. Good Life! A 23. Alex Warren-től az Ordinary. Oh my, my, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down so we're dead and buried. 22. Joel Corey, Be Alright. Lady Gaga-tól az Abrakadabra a 21. helyen szólt, és akkor felpörgünk most, Angliából érkezik most egy izgalmas DJ duó, Dan és Nikos, azaz a Swish Disco. Többször is bizonyították már, hogy a kreatív mashupok, a közösségi média ereje elvezethet a világ legnagyobb színpadaig. Ebben a dalban ráadásul olyan nevekkel dolgoztak együtt, mint Rehab vagy éppen Samfeld. 2026 nyara többek között ettől a zenétől volt hangos a klubokban. Sleep Tonight, a Rádió 1 Top 50-ben a 20.
1: Hey, what's up? This is Samfeld.
2: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to Radio

Az mai sláger megy, és még egy kis visszaszámlálás. Nemrég Sam Feltől, Swish Discotől és Rehabtől szólt a Sleep Tonight a 20. helyen. 19. helyre érkezett Accentől.

Na, az ilyen dalok miatt lehetünk nagyon büszkék a Rádió 1-es lemezolvasókra. Szuper jó dalokat gyártanak. Ez a dal is természetesen itt a stúdióban mutatkozott be. A Hilmi ezen a héten 20-ból lett 16-dik.

0: ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, egy gyors közlekedési info Katától. Ő jelezte, hogy lassulás van az M5-ösön Budapest felé Kecskemét után a 74-es kilométer után. Okokat nem írt Kata, úgyhogy bárki bármit lát, szóljon SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Köszönjük szépen, jó utat kívánunk mindenkinek!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50.

Rádió 1 csak igazi mai slágermeccs. Hétfőn folytatódik a Rádió 1 konténerjáték Balázséknál, de személyesen is osztok majd kulcsot, ahogy a múlt héten. Hétfőn 10-től találkozunk Budapesten a 8. kerületben a Corvin Plaza főbejáratánál. Na de vissza a Top 50-hez, vissza a visszaszámláláshoz. 13. helyen szólt nemrég Loitól, David Puentes-től a Golden Summer az újdonság, amit a 12. helyen Tóth Abigail és Accent követ. Ez a Sugar Daddy.

követte az imént Hypatontól, Norma Jean Martintól az Out of My Head a 9. helyen. 8. a Die Die, gyerünk meghallgatjuk együtt Shakira vadonatúj dalát. Egy olasz kifejezés alapján a Die Die jelentése, gyerünk, gyerünk, hajrá! Ezzel buzdítanak valakit, hogy adjon bele mindent, hogy ne adja fel és hozza ki magában a maximumot. Hát nem sokára itt a Top 50-ben is eléri a maximumot, egyelőre még a 8. helyen szól a Die Die.

negyedik Sam Felt és a Heart Like Mine. Kamrát, Be Mine a dobogón a harmadik helyen.

0: It's Wonderful Life, második.
1: Rádió egy top 50.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát? Vagy egy új kupát?

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
5: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
6: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
7: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
8: Fiat kolléga, volt egy kollégám, aki reggel fél órával a munkakezdés előtt bement, figyeld, hogy üljön a műszakvezetőnk műanyag székén, hogy bemelegítse neki. Mi van?
9: Öt pontos gyerekek.
8: Mekkora nyaller? Azt a mindenségit
10: de
8: neki.
10: De ez nagyon gusztustan meleg székre ülni, srácok, ne haragudjatok.
8: Egyébként meg igen. Az... Fuvarozással foglalkozik a cég, sok autó van, van saját mosonka, a kolléga lemossa a kocsiját, a következő tuti, hogy a főnök asszonyé. A főnök asszony kocsiját elvinni, lemosni, fú, én nem tudnék ilyet csinálni. Nem tudnám most itt az Árpi kocsiját elvinni, lemosni, de tényleg.
10: Zsú, egy hogy ez ezzel kapcsolatban, hogy szerinted lefék van ilyen kapcsolatunk?
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
11: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
0: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Első helyzet.
1: Első helyezet lett.
0: Igen, igen.
1: Kukikám, készültem, bocsánat, hogy a szabadba vágok, bekapcsoltam neked a tévét, megy a foci, csak mondom, a másik tévén, amit a nézők nem látnak a YouTube-on, megy a Forma 1.
0: Így van.
1: Kinek szurkolunk?
0: Hát a Forma 1 Leclerc, csak kicsit sírok. Hát itt most van egy jó barátom, Krisztán, imádja a Barca, akkor Barca.
1: Jó, oké, okay. Nézzük akkor tovább.
0: Jó, ne, várjál, ezzel vagy itt, mert jövő héten te utazol.
1: Rádió egy konténer.
0: Igen, igen.
1: Hétfő.
0: Kicsit mesélj, hétfő, mi fog történni itt a rádió egyen?
1: 8. kerület.
0: Igen.
1: Ott leszünk a helyszínen.
0: Igen.
1: A Corvin Plaza főbejárata előtt. Aha. Lehet majd kulcsokat nyerni a rádió egy konténerhez. Tudod, mi van a konténerben? Van benne autó, az új Cupra Raval. Van benne 4 fő részére szóló családi pihenés.
0: Az nekem kell.
1: Nyaralás.
0: Az jó.
1: És van benne 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag a Bosch-tól.
0: Ez neked adom.
1: És... Igen. És az milyen jól is jön majd nekem egyébként. És vannak benne még meglepetések, amit még nem árulok el.
0: Ez egy komplet hétvégén velem, és közben striptizünk. Ez jó lesz?
1: Szerintem megfelelő lesz a hallgatóknak.

ismétli a leckét, amíg még nem érti a megértés, nem csak szabad tesz, hanem gyógyít Nikiéket. Az igen, ez szép üzenet volt elég. Oha. Következő üzenet, szép vasárnapot, kapitány, sok boldog születésnapot, üdv Jani, köszi szépen, és az utolsó üzenet.

ez az MC meg Good Life, itt a Rádió Jeló, csak igazi ma is legyen megy, Fastboy, gyors fiú! Az egyik üzenek itt szól, kukikám, szervusz kuki! Nagyon boldog születésnapot kívánok, te vagy a legjobb, csak így tovább, üdv Krisztián! És ugye te Krisztián, mint az enyém. Angolosan, CHRISTIN, tök jó, na jó van, oké.

0: vagy, remélem, hogy jól vagytok, Lennox fiúk, van egy jó hírem, 10-től 19 óraig mixelek tovább az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk? Hoppa! Micsoda muzsika! Bibi Rexa, Fitless, New Religion!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van? Abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
3: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
4: És hát én is papucsos vagyok. Rólam ki fog gondoskodni.
5: Jövő héten indul Balázsik őrült cipős kvízjátéka. Figyelj a műsorvezetőket, mert most három kérdés 100 000 forint értékű Deichmann ajándékutalványt ér.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió Egyen.
1: Fiúk, akkor most lesz új cipőm?
2: Jó, Gyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó lesz új kispapucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar tévé paprika kilója csak 749 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 489 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Új is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 20-50% kedvezményt számos iroda és gamerszékre. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
8: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
0: Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
9: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
10: Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetések, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Mert a három DJ-leg

este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elment a hangom, van egy ilyen. Közben egy kis közlekedés információ, közlekedés, ez lesz kukikám, artikulájál. M5-ös befelé Budapest felé nyilván egy picike nagy a forgalom, M7-es szintén és M3-as szintén, szóval M3-as, M5-ös és M7-es vagy M1-es, kicsit nehézkes, de hát na, mindenki jön vissza a hétvégéről. Nyugalom, nyugalom!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Birexa, Fitless, New Religion, New Religion, New Religion, New Religion, ez az kukikám.

Annak és Viktoriának, és az Uncsi tesóinak, hogy köszönöm Danyát és a sok-sok élményt. Jaj, de jó! Ezután Erinia Tassiakuki még kétszer annyi szülinapot minimum, mint amennyi mögötted van, jó alkalom lejátszani a kívánság műsorban hét után elgújabb számodat, ami neked küldök, és mindazoknak, akik gondoltak rád ezen a

0: better never walk alone.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Egy igazi különlegesség érkezik az MMIK-ba. Tartson velünk szeptember 18-án 19 órakor a Székesfehérvári Balett előadására. A programon a részvétel ingyenes. Jegyigénylés a regisztráció@szombathelymmik.hu címen. A programot az NKA támogatta.
3: Tervezés és kivitelezés konyhától a hálóig, gardróbtól a fürdőszobáig. Fiore Bútorház, Szombathely, Körmendi út 89. fiorebútor.hu.
4: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszerdalok. A Padlás október 3-án ismét Szombathelyre érkezik az Agórába. Ne hagyd ki! Jegyek panonvárszínház.hu. Jövőháza BT. A tökéletes könnyű szerkezetes, ahol az elképzelések, a szakértelem és a gyors megvalósítás találkozik.
5: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen Isten, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
7: Csíkosszatyorban,
6: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
8: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
6: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ezt... Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
8: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
6: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki.
8: Tehát ott ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
6: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
8: Hát ez egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett volna lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
6: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgi bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
7: És vajon volt álcázás az elején?
6: Ült egy lesötétén a dácsiában?
7: Igen.
8: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
6: Tényleg evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már maga az polgármester úr. Nem én vagyok, takarodjam.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rózsi ma is sláger megy.
1: 19 óraig mixerek nektek az igazi mai slágereket, és 19 óratől 20 óraig egy órás élő kívánságműsor. Jó. Ahogy mondtam, egy pár másodperc ezelőtt érkezik Blond is, Never Walk Alone. Itt a bizonyíték.

0: A műsor támogatója a Burger King.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Egy konyhát?

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 8. kerületben, a Corvin Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 14-től 16-áig 1 kiló sütőben süthető hasább burgonya 16% kedvezménnyel csak 499, a Rio Douro cukormentes szörp 42% kedvezménnyel csak 479 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Megbízható helyet keresel a vásárlásra? Mi segítünk. A Jysk-nél könnyen visszaküldheted vagy kicserélheted a terméket, ha meggondolod magad. A nem használt termékekre időkorlátozás nélküli termékvisszavételt biztosítunk. Ez vonatkozik mind az üzletekben, mind az online vásárolt termékekre. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Várunk szeptember 11-én az MMIK-ba. Délután szakmai beszélgetése, 18 órától a kvízesten pedig az is kiderül, hogy ki tud a legtöbbet az MMIK-ról. A napot az Ocsó Mácsó koncerttel zárjuk. MMIK, Szombathely szívében 1980 óta. A programot az NKO támogatta.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Amanda vagyok.
1: Amanda, na, egy kis Shakira, daj, jó lesz, jó?
2: Jó lesz.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Drága anyukámnak, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem.
1: Na, jó van, vigyázz magadra, vigyázz rá is, egy anyuka, ez fontos, sok egy van, és kivarok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen neked is.
1: Köszönöm, csáó, szia.
2: Szia.
1: Foci hangulat érkezik a legyen, jöjjön akkor Shakira, daj.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Manál Tusó megjelenek fiúk, újabb kedves telefonáló, szia!
2: Hello, Kuki, Hizló vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát nem jól, becsípődött a derekam, sok munka, sok emelés.
1: Jaj, becsípődött a derekád. Figyelj, izomlazító, azt kell szenni, jó? Én tudom, doktor Kuki vagyok, csak azt tudom neked mondani, hogy izomlazító, jó?
2: Oké, rendben, Kuki.
1: És sok vitamin, és pihízél sokat, jó?
2: Jól van.
1: Oké, megjegyszer, Kuki. Mit szeretne kérni tőlem?
2: Robin Schulz,
1: elég ugyan, megfele neked?
2: Meg, persze.
1: Szám címe Better Times, kinek szeretnéd küldeni?
2: Vivinek, Anikónak, Józsinak, neked.
1: Köszönöm.
2: Akkor Ancsának, és akkor szeretném, persze, Zavágy Szikorának.
1: Jó, oké. Köszönöm szépen a telefonát, elvidezz magadra, jól legyél, jó? És jó pihit, okay. Jó bulást!
2: Jó,
1: szia! Robin Schulz érkezik elég újabb dal tőle, a szám címe Better Times. Robin Schulz, Papa Schulz, Achtung!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét! Kuki Bill!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor folyik nálunk, mint a víz a Dunában. A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok, én Taylor
1: Swift-től
2: szeretnék kérni.
1: Kicsit nézd mondani a százüledő neve, én is sokszor bekizok. Taylor Swift, igen. Ez nem egyszerű. Először mi újság, hogy vagy? Mesélj csak!
2: Jó vagyok, tegnap volt a szülnapom, aztán
1: Na, akkor boldog születésnapot kívánok neked, és akkor kinek szeretnéd külön ezt a dalt?
2: Magamnak, meg anyja.
1: Magadnak és anyja. Oké, rendben. Hát még egyszer, boldog szülinapot, legyél boldog, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Rendben, köszi, szia.
1: Ciao, ciao. Érkezik nálunk Taylor Swift, és a szám címe The Fate of Ophelia. Oh, yes, my friend.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak rád vár!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek a vonal túlsó végén. Ki ez van szerencsém? Haló, haló!
2: Szia, szia, Zatyó Miskolc, de nem Miskolcó vagyok.
1: Na, szót kell érteni.
2: Hát úgy, hogy kint vagyok külföldön, de én helybeileg Miskolcnak érzem magam.
1: Ja, értem, merre vagy, szabad tudni, vagy ez titok?
2: Titok.
1: Titok, oké, rendben, nem kérdeztem semmit, csak utolsó kérdésem van, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Én csak a te számodat.
1: De jó fej vagy, a faja az a szám címe, de jó fej vagy tényleg.
2: Csak az, mert Hollandiában, most így megmondom, Hollandiában, ahol dolgozok,
1: igen?
2: Ott 99%-ban a rádió egy megy.
1: De jó. Na, és kinek szeretnék küldeni a saját dalom? Kinek?
2: Küldeném Juhász Kornélnak New Yorkba, mert ma van Kornél névnap. Küldeném a tesómnak, születésnapja volt tegnap.
1: Aha.
2: Küldeném egy, várjál, van egy olyan ismerősöm, akinek ma is van születésnapja, nem ismered?
1: Nem tudom, talán én?
2: Igen, neked is.
1: Köszönöm.
2: Küldeném Henriette Mutzenbakernak, ő Miskolcon lakik, és küldeném Betty Blue-nak.
1: Oké. Rendben, uram, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonnál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Jó, és még egyszer boldogat.
1: Nagyon szépen köszönöm, jól esik, tényleg. Jó legyél, jó, vigyázz magadra.
2: Oké, sziasztok, szia, mindenkinek szia. Jó rádió, hogy hallgatás.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
4: Ez a

0: Hamarosan érkezik a diszkusi csapat, Baranatila, Hamvoy PJ, DJ Junior, 24 óraig, ma este 9-től érkezik Juhász Geri és The World Is Mine csapatál. Mielőtt közelebb jövő szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok mindenkinek egy szuper kelemes hetet, vigyázzatok magatokra, kitartást, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, és én búcsúzok. Ennyi, jó nap, sziasztok!
1: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, Eszter, láttam, milyen jó kis papucskád van, abban voltál bulimban, de mi lesz veled télen?
2: Valamit vadásznom kell. De úgy érzem, te tudsz valamit, kis huncut.
3: És én is papucsos vagyok.

0: Jövő héten jön az őrült cipős kvíz Balázsékkal, a Deichmann támogatásával, itt a Rádió 1-en.
1: Fiúk, a kost leszúj cipőm?
2: Jó, nyugi, intézem neked.
3: És nekem? Na, nekem is!
2: Neked is jó leszúj, kis papucs vagy!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 97.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Általános iskolába álltam a szünetben, vagy amikor véget ért a suli, mentünk haza, és sose felejtem el, hogy ilyen rövidújú pólóba ezek a konyhásnénik ipari méretű szatyrokkal mentek. De ugye, és akkor te nem tudtad, hogy ők mit visznek, csak mindig azt gondoltad, hogy ezek vagy költöznek, vagy ma van az utolsó munkanapjuk, mert ugye gyerekként te nem tudtad. Meg van 60-as biceps tornacipő, 4 szatyorra ment a néni. Már mondom, az ilyen is, ezek minden. Mit visznek? De ugye nem állt össze az agyadba, és tudom, mindig vonultak, mint a hangyák. Meg van 60-as biceps.
5: Csíkosszatyorban,
2: 48-as karral, érted, megemelve a 30 kilót, vitték a lucskos káposztát, érted? Igen, nem egy új dolog.
1: De amúgy ez nem egy ilyen minőségügyi dolog, mert hogy...
2: Az 50-es bicepshez kell a fehérje, vagy hogy ezt? Ha maradékot viszik el nekem, azon nincs bajom. Hát vigye el a maradékot. Hát kit érdekel, elviszi, megeszi.
1: És ki mondja meg? Jó, definiáld a maradékot.
2: Na, hát ami tényleg, nem a Pistike tányérján marad, hanem amit nem osztottunk ki. Tehát ott
1: ez ugyanaz, hát ők is azt csinálták.
2: A kettő között van különbség, mert kiosztok egy csomót, mindenki jól lakott, eltakarodtak a kis taknyos képűek, kim vannak az udvaron, és ami marad, azt elviszem. De ezek ugye nem adták oda.
1: Nem is egyfajta maradék. De úgy alapból annak gyanúsnak kellett már lennie, hogy reszelt sajtot rendeltek a sajtos zsömléhez. Mert ahhoz mindenki tudja, hogy lapka sajtot kell rendelni.
2: Igen, mondjuk a 6 kiló sajtból 5-öt megtartottak, azért az picit erős. A Polgi egy hős. Polgi bekommandózott. A Polgit szeretjük. Én ezt kiszagolta, oda ment, nem szólt a rendőröknek, leszámolt egyedül a konyhás nénikkel.
5: És vajon volt álcázás az elején?
2: Ült egy lesötétén a Dacia-ban?
5: Igen.
1: Leragasztott az egyik szemét, és beült a kölykök közé.
2: Tényleg, evett a kölykök. Csokolom, még a lucskos káposztával kaphatnék? Már magad, polgármester úr? Nem én vagyok, takarodjam.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó! Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Sziasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, a hét utolsó napján is köszöntünk mindenkit nagy szeretettel. Itt van Bárány Attila, Hanvai PG, én DJ Junior, és Szombathely, köszönjük szépen!
8: Úristen, zseniális, én szeretem ezt a várost egyébként, én nem is tudom, most már a negyedik vagy ötödik év, hogy rendszeresen járnak oda Diszkósít partival, és szenzációs, jó a helyszín, jók a csajok, lehet jó zenét játszani, egy csomó Imál Angelt imádták.
7: Hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, csatlakozom az előttem szólókhoz, fantasztikus volt a tegnap este. Köszönjük szépen! Indulunk, kérem szépen, Tami Impalával, ezt nem tudom, én tegnap nem játszottam, minden esetre most fogom, és ezzel indítjuk a Diszkósít Rádiósot. Egy antihős, méghozzá Román Dracula, DJ Junior MX-ben. Jó szórakozás mindenkinek!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Homeboy PG-vel.
1: Jövök az ünnepeltekkel, névnaposok ma többek között a Kornélok, Amadilok, Krizsánok, Ludovikák, Mórok, Móricok. Ilyen nevek vannak. Na, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Dobrovoszki István, DJM, Pocsföldi Balázs, Zemlényi Viktor, Molnár Krisztián, Müllerné Kudela Krisztina, Aspitomi és Szelba Krisztián, alias Kuki a Rádió 1-ből. Isten éltes az ünnepelteket!
2: Csókoltatok mindenkit, akit én is ismerek, és most megyünk tovább, nem mondok zenei írt, csak annyit, hogy Jugelnak ez a 21 éve tartó pályafutásának megünneplésére készült album, aminek a címe 21 egyébként, és erről az albumról én ezt a dalt nagyon-nagyon szeretem, Jugel, Milli, La Britney, és az fontos az életben, az, hogy játszunk Imael Angel-t, ugye kevesebb dal, Bárány Attilának, így van, mi van még? Ja igen, zenei hírek, ez most megvolt, és volt, hogy szexik, legyetek szexik, meg ez fontos. Stay sexy a folytatásban, a diszkosítben, DJ Junior remixben.

0: ez a rádió egyik csak igazi kamu megy, a Junior ezzel a legyünk szexik, nem is értem ezt. Hogy jutott eszébe? Mindegy, jövök a fellépéseimben, mert naponta egyszer elmondhatom igen. őket.
1: Ja, egyébként nem, nem úgy jutott eszembe, hogy rád néztem.
0: Igen. A jövő héten 3 lesz, pénteken Nagy Szalonta fesztiválon lépek fel Romániában, szombaton egy privát bulin kezek, erről nem szabad beszélni, és aztán Vászra megyek Personal Jesusre, bővebb információ rajongói oldalon a Facebookon.
2: Én nem tudok ezt hozzáfűzni, mit, illetve hát az, hogy bobozok majd egyébként szombaton, ami egyből eszembe jutatta azt, hogy nem is olyan régen Balatonfűzfőn, ugyanitt volt egy diszkosi aktivizáció, és az rettentően jól sikerült egyébként. Ezután is köszi az egész nyarat, mert tényleg jó volt.
1: Igen, nagyon jól sikerült, tényleg nincs mit egyébként. Annyit akartam mondani. Ezt a bárány szoktam mondani egyébként.
0: De ezt most lenyúltam.
1: Ezt lenyúltam.
0: Ezt akartam mondani. Mert van jó dumám.
2: Ugye ez bárány. Nem, dumád van, hogy jó dumád van, az már
0: az észosztás is jó.
1: Igen. Na, egyébként 26-án én zárom ezt a szezont ott, ahol most te leszel. Most viszont megyünk tovább, ez egy ilyen szellemes, elektronikus, tribalös téma. Hogyha az angyalok énekelnének, szerintem ilyen lenne a hangjuk. Andrea Bocelli a folytatásban, és ez a Caruso DJ Junior remix a Disco Shitben. Etira,

0: teljesíts olyan a diszkos, itt Radio Show, Bárány Attilával, Havai Pizsés, nagyon-nagyon akarnak valamit mondani, meg velem DJ Juniorral.
1: Igen, volt ez a nyelvművelő, mindig azt mondta, álljon meg egy szóra. Tehát igen, itt most én megállnék, tehát egy junior, tehát szexi, szerelem, angyalok.
2: Mi van veled?
1: Nem mondom.
3: Ilyen dalok jöttek. Ezt úgy hívják, köpenyek forgatás. Nagyon egyszerű dolog, most éppen úgy csinál, hogy meg akar felelni a főnökének.
0: És senkinek nem, soha az életemben senkinek
3: akkor,
0: nem akartam megfelelni.
3: Akkor kérlek, magamnak. Engedd el ezt a szexit.
0: Az volt a címe, hogy szép szexi a dal. Futkoljon bambamok voltak, meg nem tudom én mi. Most szexi van.
3: Napról napra rosszabb.
1: Jézus Mária.
0: És akkor napról napra jó, hogy mondtad, day by day a folytatása. Jön az új DJ Junior, de ezt kötöttem hozzá.
1: Ez rádiós.
0: Ez itt a diszkosi.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, megy diszkosít Rádió Show, vasárnap is, kérem szépen este 8 és 9 óra között DJ Junior Bárányitől és Jómagam Hanvai PG.
1: Zenei hírrel érkezem, csak nem biztos, hogy igaz lesz. Na. Fellép a YouTube Budapesten, mit szóltok hozzá?
0: Van egyébként új dala, a már zenéjén Martin Garrix-el.
1: Így van, na tessék, milyen
0: nagyon,
1: zenei hírt
0: nagyon régóta dolgoztak vele, állítólag 2014 óta kész van ez a dal.
2: De csak a gitáros van benne,
0: úgy tudom. Azóta kész van a dal, és nem adták ki. Most találkoztak valahol egymással, és most kiadták.
1: Fantasztikus.
0: Na ez zenei hír.
1: Na, így oldjuk mi ezt meg.
0: De nem ezzel megyünk tovább, úgyhogy...
2: Leböfölte, mert nem tudott róla,
0: igen, úgyhogy a Bárány nevével én kérek elnézést.
1: YouTube koncert nem lesz Pestet.
0: Én kérek elnézést, ez a Sorry, a diszkos itt dala.

0: hét a vége, fussál véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik mára, azért sem mondom még egyszer, pénteken nagy szalontán, szombaton pedig, megvan Vácon, Personal Jesus, én Bárány Attila voltam, holnap este nem, kedden viszont én pörgetem majd a lemezeket itt a Rádió Egyen.
1: Ameddig a földkerekén szolgálati zenek hambai Pícsi voltam, hogyha szeretnétek látni a világ legexkluzívabb szórakoztató luxus szigetét, bárkáját, hajóját, akkor menjetek fel a TikTok csatornáma, egyébként ez jövőre fog megnyílni majd a Cannes partjainál, ez nagyon-nagyon fontos. Korábban Saint-Tropez-t mondtam, de nem Cannes, mert ugyebár a Cannes-i filmfesztivál ideje alatt fog megnyílni, és tessék csekkolni. Jövő héten szombaton pedig Balatonfűzőn várok majd mindenki sok-sok szeretettel, szevasztok!
2: Játszottam egy csomó DJ Junioros eredeti valódit, azok elérhetők a YouTube csatornámon. Én búcsúzom mindenkitől azzal, hogyha egyébként jövő héten utazok, akkor lehet, hogy el leszek utazva, ezt még nem tudom, de lehet, hogy úgy alakul. Viszont Rosaliával, Björkkel, Yves Tumorral, ez egy igazi crossover, ezt így hívják gyerekek, mert többféle zenei stílus találkozása egyben, és ebből csináltam a Bergenből egy DJ Junior remixet, ez is kimon a YouTube csatornámon. Ezzel búcsúzunk. Holnap este 8-kor újra

0: Jövünk, hiszen új hét, új élmények, diszkosít, egy csomó újdonság lesz, szevasztok!
1: Most akkor ez crossover vagy cover?
0: Ez cover crossover. Szevasztok!
2: Figyelj, te kamus vagy, az biztos, te meg csinálj ez új kampányt Cannes-nak, Saint-Tropez-ban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Helyi kulturális percek.
2: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott porta napokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tímea, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
2: Folyamatosan karban tartják a vasi skanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi. Az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a Körmendi Kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az egyesület zászlajára. Adta hírül a Vasi Katasztrófa védelem. 50 év után ismét együtt ültek az iskolapadban a kőszegi Jurisics Miklós gimnázium egykori diákjai. Az intézmény 1976-ban végzett három osztályának tanulói érettségi találkozóra tértek vissza régi iskolájukba. A dísztermi köszöntő után az osztálytermekben idézték fel a közös emlékeket és az elmúlt 5 évtized történéseit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az egykori diákok a temetőben elhunyt osztálytársaikra, az iskola kertjében pedig a balesetben meghalt tanulókra is emlékeztek. A résztvevők úgy fogalmaztak, ma is büszkén és szeretettel gondolnak a Kőszegen együtt töltött gimnáziumi évekre. Különleges tárlat nyílt a Zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, milyenkor vasárnaponként sem pihenünk? Isteni dance és house zenékre számíthatok. A legjobb magyar DJ-ktől Wilcox indítja a mai különkiadásunkat. Hello Wilcox, csapjunk bele!
2: Ciao Geri, sziasztok! Nagyon szeretjük a vidám dalokat, ezért is nagyon-nagyon működik Alex Kenji-nak az aktuális slágere. Ezzel megyünk tehát itt a rádió egyen a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox elemezjátszóknál.
1: 2 évvel ezelőtt kezdtem el a következő tracket, akkor kaptam egy ihletet, és azt éreztem, hogy kicsit valamit máshogy kellene csinálni, mint ami megszokott és az elektronikus zenében jelenleg jelen van. Kicsit a klasszik vibe-okat akartam visszahozni olyan mai elektronikus módon, de mégis érezhetőek legyenek azok a hatások, amik nekem is meghatározták az egész zenei karrieremet. Például gondolok itt a Daft Punkra vagy a Mojo Ladyre, olyan dalokra, amik igazán meghatározóak voltak a karrieremben. Így készítettem el a saját trackemet, a Field Vibe-ot, amit nagyon sokszor szoktatok tőlem kérni, és nagyon nagy szeretettel játszom itt nektek a rádióban. Jöjjön tehát tőlem a Field Vibe, itt a rádió, a World is My Radio Show-ban.

0: Oldies Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket. Most Olaszországban ruccanunk el egy kicsit, a Medúza érkezik, ez egy trió és egy friss dal.
1: Azt lehet mondani, hogy bizonyos előadók egyértelműen ráálltak a rádiós vonalra, ugyanis egymás után gyártják a jobbnál jobb rádiós slágereket. Medúza is ilyen, akinek mondjuk nem elhanyagolható, hogy a szettjeiben is rettenetesen jó klub és fesztivál zenék vannak, de szerintem nagyon jól termel a rádiós zenei piacra. Medúzától hoztam el nektek a Don't Wanna Go Home Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Coldplay és a Klax feldolgozása, szemfeltől is Rosalindtól ez volt a Heart Like Mine. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Minden évben nagyon beérzek egy vagy kettő olyan zenét, ami egy kicsit ilyen magasabb BPM számú, kicsit valahogy visszahajlik a klasszik irányba a hangzása. Hills nem véletlenül készítette el ezt a dalt, ugyanis most nagyon-nagyon menő és trendi ez a hangzás, de ezek közül is csak egy-egy szokott engem úgy igazán megfogni, talán utoljára Calvin Harrisnek sikerült ez az Ocean-nál. Viszont most ezt a dalt mindenképpen be kell, hogy mutassam nektek, ugyanis a Beatporton is szépen lépked fel, már benne van a Top 30-ban, nem érdemtelenül. Ez tehát a Hills és a Lift Me Up Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show vasárnap este, és eszméletlenül jó zenék jönnek majd 10 után is, olyan előadóktól, mint David Guetta, Hugh Girl vagy éppen Martin Garrix. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A Third Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Helyi kulturális percek.
5: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Megyénk is bekapcsolódik a nyitott porta napokba a következő hétvégén. A szeptember 19-én induló programsorozat lényege, hogy a vasi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. Tájékoztatott Zsédenyi Tímea, a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
6: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját. Családi programmal is készültünk, illetve zenés programok, különböző gasztroprogramokkal a családokat is várjuk.
5: Folyamatosan karban tartják a Vasi Skanzen zsúbfedeles épületeit. A munkát Szecsődi András végzi, az egy éve a múzeumfaluban főállásban dolgozó népi iparművész, a hagyományos technikáinak egyik legavatottabb ismerője. A rozs szalmából készült tetők javítása mellett a szükséges cseréket is elvégzik a szakemberek. A munkát nehezíti, hogy egyre nehezebb megfelelő minőségű alapanyaghoz jutni. A következő nagy feladata a szlovén ház tetőjének teljes cseréje lesz, amelyet a tervek szerint újra zsúppal fednek le, tájékoztat a Szombathelyi Televízió. 130 éves fennállását ünnepelte a Vasaljai Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A jubileumi program ünnepi szentmisével kezdődött, majd az elhunyt kollégákra emlékeztek. A kultúrházban felidézték a Vasaljai Önkéntes Tűzoltóság történetét, és elismeréseket is átadtak. Az ünnepségen a Körmendi Kirendeltség, valamint a Vasi Tűzoltó Szövetség is képviseltette magát. A jubileum részeként emlékszalagot kötöttek az egyesület zászlajára. Adta hírül a Vasi Katasztrófa Védelem. 50 év után ismét együtt ültek az iskolapadban a kőszegi Jurisics Miklós gimnázium egykori diákjai. Az intézmény 1976-ban végzett három osztályának tanulói érettségi találkozóra tértek vissza régi iskolájukba. A dísztermi köszöntő után az osztálytermekben idézték fel a közös emlékeket és az elmúlt 5 évtized történéseit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Az egykori diákok a temetőben elhunyt osztálytársaikra, az iskola kertjében pedig a balesetben meghalt tanulókra is emlékeztek. A résztvevők úgy fogalmaztak, ma is büszkén és szeretettel gondolnak a Kőszegen együtt töltött gimnáziumi évekre. Különleges tárlat nyílt a Zarkaházi Szili kastélyban. A nagykörösi révai gyűjtemény több mint 100 év vasi képzőművészetéből válogat. A kiállításon 12 vas vármegyei alkotó 53 műve látható, köztük a 20. századi és a kortárs képzőművészet jeles képviselőinek munkái.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Hello mindenkinek, tele lesz friss megjelenésekkel ez a mai második szettünk is, még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello!
2: Ciao Geri, sziasztok! Amivel indítani fogom az órát, az egy óriási rádiós kedvenc, Switch Disco és a Sleep Tonight. Itt a rádió

0: egyik briklék a lemezjátszói mögött. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Juhász Geri, Lost Frequencies és egy friss megjelenés tőle. Ez volt a Leave It All. A következő dal eredetie pedig 2004-es.
1: Emlékszem ennek a dalnak az eredetiére. Én akkor még tini voltam, és jártunk nagyon elit helyekre, ahol ilyen funkisabb, kicsit táncolósabb, csajosabb zene szólt. Ott szólt ez a Too Black és a Waves of Love. Iszonyatosan imádtuk, amikor ez megszólalt az éjszaka folyamán, ilyenkor mindenki elkezdett még jobban táncolni, bulizni. Volt egy nagyon jó vibe ennek a dalnak. Természetesen ezt mai napig nem veszített el, nem fakult meg semmit, viszont azért 2026-ban természetesen hozzá kellett nyúlni ahhoz, hogy a mai trendeknek is teljesen megfeleljen. Ezt Matt Sassari tette meg, aki készített belőle egy fantasztikusan jó verziót, tehát ez a Waves of Love, Matt Sassari remixében itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, mellettem a lemezjátszóknál Phil Cox.
1: Kevés olyan előadó van, akitől gyakorlatilag úgy játszhatnék zenét, hogy becsukom a szememet és a fülemet, csak letöltöm a trackért és behúzom a saját szettjeimbe, viszont közülük egyértelműen Clooney az egyik kiemelkedő, hiszen neki nagyon-nagyon jó kis pattogos, fülbemászós, táncolós tech house zenei vannak, nagyon közel áll a szívemhez. Tőle hoztam el nektek a vadonatúj trackét, a Half Deep Are Your Dreams, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

folyamán többször is kérték tőlem. Ebből most készül 2026-ban egy Brandon-fél átirat, ami még feszesebb, még trendibb, még inkább a jelenlegi trendeknek megfelelőbb. Tehát ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en a Bird is My Radio Show-ban. Remélem, hogy tetszik nektek. Let's go!

0: helyezték és kiadták ezt a szenzációs közös dalt. Ez volt a Repeat It a Rádió 1-en a Heard This Mind Radio Show-ban. Wilcox után pedig szokás szerint Brickley-ket terelgetem a lemezjátszók mögé. Maradjatok!
1: Bírod még? A Heard This Mind Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk!
3: Are you ready?
2: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Bricklék pörgeti nálunk tovább a vasárnap estét. Szia Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok! Alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz zenéje, a Better Times, itt a Bird Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: World is Mine Radio Show.
1: Arites,

0: Vasárnap esténként is megkapjátok tőlünk a legmenőbb dance és house zenéket a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most érkezik Deeper Purpose Come Back to Me című zenéje. A brit DJ és producer egy masszív tech house tracket rakott össze. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: kiállás, ami most jön az egyszerre új és egyszerre régi.
1: Jön Zoo ikonikus slágere a Faded, ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a Burizma Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Köszönjük, itt vagytok vasárnap is, nálatok a rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. Briklék a lemezjátszói mögött egészen éjfélig. Nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Jön a belga Lost Frequencies, egy igazi szuperdal arról, hogy érdemes megélni minden pillanatot és kihozni az életből a legtöbbet. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Speciális Coldplay feldolgozása Rosalyn vokájával, ez volt a Heart Like Mine, a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Napriklék, mi a mai itt a legvégén?
1: Ez még mindig favorit nálam, zárásként a holland producer GLV Chemical Days című zenéjét hoztam.
0: Jól van, nagyon köszi neked ezt az elmúlt egy órát, szuper volt, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: A mai adást természetesen vissza tudjátok hallgatni a www.radio1.hu-n, valamint az applikációban is a Mixek fülben. Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Egy újabb hetet kezdünk, és újabb lehetőség, hogy bezsebeljünk kulcsokat a rádió egy konténerhez. Mesélek erről, meg lesz egy-két extra tippem, most viszont az igazi mai sláger. Nagy Bogitól, Destől, a Jó leszek újra, méghozzá DJ Metzger Viki remixében.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: egy szerdán pedig nálunk zenél Regálini a World is Mine-ban, most pedig az újdonságot hozom tőle.
1: Sziasztok! Regálini vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, Balázséknak ma új játéka indul, ez lesz az őrült cipős kvíz. Minden, ami fellelhető és érdekesség, cipőméretekről, cipőkről, lábméretekről, természetesen hírességekkel kapcsolatban, ha ez előkerül, aki pedig elég ügyes, akár 100 ezer forintot is nyerhet. Hattó Balázsék, addig viszont igazi mai slágerek változatosan, itt a Rádió 1-en. Hey!

pass your street. You said forever, now I drive alone past your street. Ez a Rádió 1. Te jó ez a dal. Itt csak igazi mai sláger megy. Köszönjük pedig egy friss, nagy lendülettel a Swish Discotól, Rehab-től, Sam Feltől. Imádni fogjuk. Jön már is a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, egy nagy páros zenélt Calvin Harris és Sam Smith, és egy nagy páros folytatja. Martin Garrix és Ed Sheeran, a legújabb közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit indítok itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy olyan dalt választottam, ami nem új, de szerintem mind a mai napig fesztivál élményeket, meg fesztivál emlékeket hoz elő is. Hát itt szeptember első felében szerintem ez jól is esik nekünk. A Bell Hello és a Halott Pénz jön. Ez az Emlékszem Sopronban itt a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

itt a Rádió Egyen, ahogy csak igazi mai sláger megy, aki állítólag új albumon dolgozik, ezt a férje jelentette be. Ő pedig Terry Sims, akiről tudjuk, hogy új albumon dolgozik. Ez a Lose Control tőle,

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Loit hozom, a német énekesnő, aki Magyarországon most lesz egyre ismertebb a dalai miatt, de Németországban nagyon régóta ismeri, mert hogy nyert gyerek tehetségkutatót, elindult másik zenés tévéműsorban, többek között a Maszkus énekesben, ahol a döntőig jutott, szóval nagyot megy már Németországban egy ideje is, az utóbbi hónapokban Magyarországon is. Ez most az aktuális kedvencünk tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi